0: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban. A magyarok 60%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Több mint 300 ezer szerződést cseréltek le a tavaszi lakásbiztosítási kampányban, derül ki a Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adataiból. Ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47,5 ezret pedig aktualizált feltételekkel kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 3%-kal, így március végén valamivel több mint 62 ezer forint volt. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlan bérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződés minták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. A parlagfűszezon kezdetével ismét megjelentek az allergiásoknak szóló áltudományos tanácsok a Facebookon, írja a Lakmusz. Az allergia szezon érkezésével évről évre felerősödik az egészségügyi dezinformáció a közösségi médiában. Az újságírók a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetének vezetőjét kérdezték. Arra jutottak, bár léteznek a parlagfű pollenjének kivonatából készült allergiagyógyszerek, magának a növénynek az elfogyasztása nem hatásos az allergia ellen, és egyéb tudományosan igazolt gyógyhatásai sincsenek. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Vasárnaponként az N19-es vonalon a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. A hét utolsó napján az N4-es nosztalgia busz is forgalomba áll Zugló és Zugliget között. Emellett júliusban több alkalommal nosztalgia trolibuszokkal is lehet majd utazni. Felhős napos idő várható vasárnap, elszórtan valószínű csapadék. Hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között alakulhatnak a maximumok.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: maradt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas. Freestyle!

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallhatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: We

0: 3 óra van.
1: Éjjel 3 óra van.
2: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintár kiszerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
2: A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehér gólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban. A jelenség a költési időszak természetes belejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre. Etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágerei.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: A zene a mágia legerősebb formája.
5: 93.4
4: Rád.

0: szar.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Hajnali 4 óra van.
3: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki szerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News.
1: Magyarul és érthetően
2: hírek.
3: A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehérgólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban, a jelenség a költési időszak természetes belejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre, etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszúrtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
1: Rádiódabas.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. dablabdabas@gmail.com.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: www.radiobarostok.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu. A film www.radiodabas.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintár kiszerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehér gólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban, a jelenség a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre, etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Adból elveszített érzésekből élem ezt meg a minden napja.
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked! Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával. Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Rádió Dalmas. Hit a dalok birodalmában.

0: Otthon?
1: Úton.
0: Munkában?
2: Mindenütt veled van.
0: 93.4 Rádió Dabas. Reggel 6 óra van.
2: Reggel 6 óra van.
3: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintár kiszerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
3: A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehér gólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban, a jelenség a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre, etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
4: Lelátó extra!
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy hete szombaton délután az NB3-as bajnokság délkeleti csoportjában legutóbb bajnoki címet szerző Monorese vendégeként lépett pályára gála mérkőzésen az NB1-es Kispest Honvéd csapata. Mint ismert, a fővárosi Piros-Fekete klubbal partneri kapcsolatban lévő Monori Sportegyesület alapításának 125. évfordulója alkalmából játszott egymással a két együttes. A találkozó előtt elbúcsúztatták Bozsó Antalt, aki nem olyan régen befejezte az aktív pályafutását. A sárga mezes fővárosiak kezdték aktívabban a mérkőzést, előbb Gyurcsó Ádám beadását követően Zújgéber Ákos fejese ment el a kapu mellett, majd pár perccel később ugyancsak ő és Gyurcsó is egyaránt célt tévesztett. A 14. percben megszerezte a vezetést a Honvéd, Kálai Kevin ugratta ki Zújgébert, aki remek ütemben talált Gyurcsó elé, a támadó pedig higgadtan a kapuba lőtt. Nem sokkal később Kállai próbálkozott meg egy távoli lövéssel, ekkor azonban a hazia kapusa Genzler Gellért mutatott be egy bravúros védést. Az első játékrész feléhez közeledve Kovács Erik egy remek csel után tette Gyurcsó elé a labdát, lapos lövése azonban a bal kapupa mellett haladt el, A 36. percben Kállai harmadik kísérletét ismét Genzler kapus hárította. A 40. percben két gólosan nőtt a vendégek előnye, Zújgéber középre fejelte a labdáját, utána pedig Somogyi Tamás higgadtan helyezte a kapuba a labdát. Nem sokkal a szünet előtt Pekár István triplázta meg a honvéd előnyét, így három gólos kispesti vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok. A fordulást követően is jobbára a fővárosiak akarata érvényesült, majd a 65. percben újra beindult a henger. Somogyi Ádám passzát követően Szamos Ádám volt eredményes. A 77. percben újabb gólt láthatott a publikum. Szamosi remek ütemben ugratta ki Alikot, és frissen igazolt bosnyák támadó pedig maga biztosan helyezte a kapuba a labdát. A 83. percben büntetőhöz jutott a honvéd, amelyet Alik vállalt magára, aki higgadtan hajtotta végre az ítéletet, ezzel beállítva a találkozó 0-6-os végeredményét. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Itt egy újabb magyar dal.

0: 80-as,
1: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
1: minden korban.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Egy a haladás, semmi más áll, a bászáz lány vár rám, nem már láttuk egymást, már fast life pillanó, ez noch kein Star, várja Wellenstein und Designer. Rektek, tek, tek, tek, a krám verke, na mindegy, gyújtsatok még egyet, este van reggelre szétestem.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
5: 93.4
6: Rádiódabas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Jöjjön egy újabb magyar dal,
5: hogy biztosan szót értsünk egymással.
6: Magyar óra.
5: Magyar óra. Itt
6: az otthon hangja.

0: Mindannyian a magyar dalra szavazunk.
1: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
2: Heinz Gábor, Biga vagyok.
3: Nadics Gigi vagyok.
4: Szevasztok, én Majka vagyok.
0: Összetartozás és harmónia.
5: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: értünk egymással.
1: Magyar óra.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintár kiszerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehérgólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban, a jelenség a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre, etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Szép jó reggelt kívánok! Kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. Elsőként állati híreket fogunk hozni nektek, majd itt lesz Moldován Ági, aki majd az agrármeteorológiai információkat osztja meg veletek, és természetesen az adás második részében érkezik Czerócki Zsuzsi és a kerti tippekkel, úgyhogy ha teheted, tarts velünk! Ma is én Kisgyörgy Krisztián vagyok, hamarosan kezdünk!

0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
1: A folytatásban dr. Nemes Imre, a Nébik elnöke, országos főállatorvost fogott hallani, aki első kézből hozza majd a legfontosabb tudnivalókat az állat- és növényegészségügyi feladatoktól kezdve a hatósági ellenőrzéseken át egészen a Nébik szemléletformáló programjáról.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
3: A júniusi házi sertéseket érintő afrikai sertéspestés kitörés óta újabb beteg sertéseket nem találtunk. Ezért feloldottuk a védőkörzetet és a megfigyelési körzetet is. Ez jelentős lépés a járvány felszámolásában. Az Európai Uniós korlátozásokat nagy valószínűség szerint ősszel lehet majd enyhíteni, amelyről a döntés Brüsszelben születik meg. A járványügyi helyzet kedvező alakulása csak az állattartók felelős együttműködésével valósulhatott meg. Továbbra is kérem, hogy tartsák be a járványügyi intézkedéseket. Az elmúlt 3 évben 194 szamóca mintát vizsgáltunk, amelynek 93%-a minden előírásnak megfelelt. A hatósági vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a magyar szamóca biztonságosan fogyasztható. Fontos kiemelni, hogy a 3 magyar szamóca mintára alapuló nem reprezentatív felmérés tanulmány alapján nem szabad átfogó képet megállapítani a hazai szamóca termesztésről. Erre csak az évről évre nagy számban elvégzett hatósági vizsgálatok eredménye ad pontos képet. Az EU riasztási és együttműködési hálózatába 2025-ben több mint 10 000 bejelentés érkezett, amelynek legnagyobb része a RAF-rendszerhez kapcsolódik. A hálózat az információáramlást és az élelmiszerbiztonsági kockázatok hatékony kezelését segíti. A Magyarországot érintő bejelentések túlnyomó részt élelmiszerbiztonsági, nyomonkövetési és állatjóléti problémákra irányult. Július közepétől válnak leginkább láthatóvá a szőlő aranyszínű sárgaságbetegség tünetei. Ráadásul az amerikai szőlőkabócot rajzásával egy időben a fertőzés terjedésének a kockázata is nő. Ezért a szőlőtermesztőket és a hobbikertészeket is arra kérem, hogy rendszeresen ellenőrizzék a tőkéiket, és ha gyanús tüneteket tapasztalnak, azonnal értesítsék a Nébiket vagy a kormányhivatalt. A korai felismerés elengedhetetlen a járvány terjedésének megakadályozásában. További fontos információk a Nébik portálon olvashatók. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
1: Az elmúlt napok esői záporai csak kis területen enyhítették az aszályt. A legnagyobb csapadékhiánnyal küzdő alföldi és kisalföldi területeken egyelőre alig esett. A következő napokban tovább nő a csapadékhajlam, de a lehulló mennyiség területi változékonysága nem lesz elég nagy, így a szárazság fokozódása várható. A mögöttünk álló egy hétben majdnem minden nap előfordtak elszórt záporok, zivatarok. A 10 mm-t meghaladó mennyiség csak kisebb körzetekben jött össze, ugyanakkor az ország területének több mint felén, elsősorban a Dunától keletre 2 mm sem hullott. Ezek az esők átnedvesítették a talaj felső 10, néhol 30 cm-es rétegét, de hazánk túlnyomó részén nem vagy csak alig esett, így a teljes felső 1 méteres réteg rendkívül száraz. A kalászosok az idén a száraz, meleg időjárás hatására szokásosnál hamarabb beértek, így az aratás is hamarabb elkezdődött, és az ország nagy részén már be is fejeződött. Az időnként kisebb körzetekben előfordult csapadék csak átmenetileg hátráltatta a betakarítást, de a termés minőségét már nem rontotta. A termés átlagok összességében alacsonyak. A napraforgó virágzik, de többfelé látni már a virágzás végén járó táblákat. Zöld tömegük a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, még a 2022-es évinél is kevesebb. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de a legtöbb helyen az öntözetlen táblák nagyon gyengék maradtak. Jelenleg az ország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A következő napokban meglehetősen változékony időben lesz részünk. Záporokra, zivatarokra ugyan kell számítani, amelyet néhol jégeső és viharos széllökések is kísérhetnek. A hőmérséklet tovább emelkedik, akár 35-36 fokos csúcsértékek is lesznek, aztán a jövő hét első felében már csak 24-29 fok közé melegszik a levegő.
2: Ami szavakkal elmondhatatlan,
3: értelmet nyer egy dalban.
2: A zene többet ad.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a Gazdász Czerocki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
1: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Az identitást erősítik közel 1 milliárd forintból Pest vármegyében. Sok az illegális zöld hulladék lerakat Ráckevén. Hideg fronthoz kisebb lehűlést.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a Rádiódabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Július 19-e van, vasárnap reggel 7:30. Csak nem 948 millió forintos, 100%-os Európai Uniós támogatásból valósul meg az identitás erősítése Pest vármegyében című program. A Top Plus konstrukció keretében megvalósuló projekt célja, hogy erősítse a vármegye települései közötti együttműködést, valamint a helyi közösségek összetartozását és identitását. A projektet Pest vármegye önkormányzata vezeti konzorciumi formában, partnerei a Pest vármegyei Népművelők Egyesülete, a Közép-Magyarországi Folklór Szövetség és a Pest vármegyei Településfejlesztési Nonprofit Kft. A fejlesztés tervezett befejezése 2028. május 31-e. A program részeként olyan közösségi és kulturális események valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a térségi összetartozás erősítéséhez, a helyi értékek bemutatásához, valamint a települések közötti kapcsolatok fejlesztéséhez. A kezdeményezés célja, hogy a Pest vármegyében élők még erősebben kötődjenek lakóhelyükhöz és közösségükhöz. A projekt valamennyi Pest vármegyei lakost megszólítja, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra. A program külön hangsúlyt helyez a mély szegénységben élők és a romák társadalmi felzárkózásának támogatására, a gyermekek szemléletformálására, a nők esélyegyenlőségének elősegítésére, az idősek aktív és egészséges életvitelének támogatására, valamint a fogyatékossággal élő emberek társadalmi elfogadásának erősítésére. A fejlesztés várható eredményeként erősödik a közösségi összetartozás érzése, nő a Pest vármegye iránti elköteleződés, és tovább fejlődnek a térségi együttműködések. Türelmet kér a lakosságtól a távközlési hálózat fejlesztése miatt Pilis polgármestere. Az elmúlt napokban több lakossági megkeresés is érkezett a szolgáltató által végzett hálózatfejlesztési munkálatokkal kapcsolatban. Erről tájékoztatott László Attila. A jelzések szerint az útburkolatok felbontása, az árkok kialakítása és a kivitelezéssel járó ideiglenes forgalmi nehézségek több helyen is megnehezítik a mindennapi közlekedést. A városvezetés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a beruházás Pilis egyik legjelentősebb infokommunikációs fejlesztése, amely hosszú távon korszerűbb internetes infrastruktúrát biztosít a településen. A fejlesztésnek köszönhetően olyan külterületeken is elérhetővé válik a nagysebességű internet kapcsolat, ahol erre eddig nem vagy csak korlátozottan volt lehetőség. A korszerű hálózat a lakosság mellett a helyi vállalkozások, az otthonról dolgozók és a diákok számára is jelentős előrelépést jelent. A városvezetés arra kéri az érintett lakosokat, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak időszakos forgalomkorlátozásokra. Hozzátették, bár minden fejlesztés átmeneti kellemetlenségekkel járhat, a beruházás hosszú évekre meghatározza Pilis digitális fejlődését és versenyképességét, ezért kérik a lakosság türelmét és együttműködését a kivitelezés ideje alatt. Nyílt levélben fordult dr. Bilisit Zita, a Pest vármegyei 9-es számú választókerület képviselője, a MÁV HÉV H6-os forgalom szervezéséhez, hogy a HÉV vágányzári munkái idején kiemelt figyelmet fordítsanak az átszállásokra és az utasokat érintő problémákra, főként a Ráckeve felé tartó irányban. A képviselő arra kéri a vasúttársaságot, hogy a forgalom megszervezése során kiemelt figyelmet fordítsanak az utasok biztonságára, valamint a HÉV és a pótlóbuszok közötti csatlakozások biztosítására. Levelében hangsúlyozza, az átszállási időnek nem csak a menetrendi csatlakozásra, hanem a biztonságos gyalogos áthaladásra és a járműre történő felszállásra is elegendőnek kell lennie. Dr. Bilisit Zita felhívja a figyelmet arra is, hogy a HÉV átjáró mellett jelenleg nincs olyan biztonságos gyalogos átkelő, amely megfelelően szolgálná a volán buszról érkező utasokat. Véleménye szerint emiatt sokan szabálytalanul kelnek át az úttesten, ami baleset veszélyes helyzeteket idéz elő. Ezért kezdeményezi a helyzet mielőbbi felülvizsgálatát és egy biztonságos gyalogos átkelő kialakításának megfontolását. A képviselő emellett azt is kéri, hogy a pótlóbuszok kapacitását igazítsák a várható utas forgalomhoz. Mint írja, a tapasztalatok szerint a csúcsidőszakban a H6-os hívjáratok jelenleg is nagy kihasználtsággal közlekednek, ezért a vágányzár idején elegendő számú pótlóbusz biztosítása elengedhetetlen. Az illegális közterületi zöld hulladék lerakás miatt felszólította a lakosságot Deák Tibor Ráckeve polgármestere, hogy vagy helyezzék ki az arra rendszeresített zsákokban azt szállítási napokon, hogy a szolgáltató elvigye, vagy a saját kertjükben találjanak megoldást az újrahasznosításra. A város különböző pontjain megjelentek ugyanis a kerti hulladékhalmok, amelyeket csak jelentős költségvetési kiadás mellett tud elszállítatni az önkormányzat. A városvezető arra kéri a lakosságot, ne terheljék ilyen módon Ráckeve költségvetését.
3: Ráckevén a zöld hulladékot a DTK Non-Profit Kft. Szállítja el a megadott időpontba és a megadott módokon. Nyilván mindenkinek keletkezik feleslege, vagy hát több, mint az a mennyiség, amit a DTKH elszállít. Ennek is megvan a módja természetesen, többletzsákot lehet vásárolni, és akkor elviszik azt is. De azt gondolom, hogy nem a lerakat a módja annak, hogy valaki a felesleg zöld hulladékot elrakja, elhelyezze. Én nem is tudom, hogy ezt emberek hogy képzelik. A saját környezetünkbe rakják ki oda, ahol már nem tud vele mit kezdeni. Számtalan módja van az ilyenfajta hulladék, zöld hulladéknak a kezelésére. Én például 10 évvel ezelőtt vásároltam egy darálógépet. Ezeket az ág vastagságokat tökéletesen ledarálja, le lehet komposztálni vele, és a virágkert mulcs helyett ezt nyugodtan be lehet szórni a kertek alá. Nem hiszem, hogy ez a módja, és tele van a város ilyen lerakat. A Somlyó-szigeten, a Somlyó-sziget környékiek odahordják az önkormányzati telekre. A városnak nem erre van a költségvetése beállítva, hogy az ilyen hulladéklerakókat felszámoljuk.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Ma egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől. Emiatt a napos, gomoly felhős idő mellett helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A front érkezésével átmenetileg viharossá fokozódhat az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
1: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
10: Rádiódabas az otthon hangja, ági hírei után már is folytatódik tovább a Gazdász. Időközben megérkezett Czeróczki Zsuzsi és a Díszfa iskolából. Szia, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
10: Ma is sok témánk van, sok mindenről tervezünk beszélgetni, meglátjuk majd időben ez hogy fér bele. Na, mivel kezdjük a mai beszélgetést, és témaként hoztad, az a mocsári májva. Miért is aktuális, hogy erről beszéljünk?
11: Hát alapvetően eddig a mocsári májva nem nézett ki túl jól. Ilyenkor kezdi el megmutatni az igazi arcát, és hatalmas virágai vannak, és egy nagyon ellenálló, nagyon jól használható növényről beszélünk egyébként, mert már a régi kertekben is használták, hatalmasra, embermagasságúra megnő, és akár ilyen kis tenyér méretű virágai is lehetnek. Másfél méter magasságához tartozik legalább egy másfél méteres szélesség is, úgyhogy ezzel érdemes számolni a kiültet, és a frissen ültetett példányok, amik nálunk találhatók, ők mindig javasoljuk, hogy egy 5 centivel kerüljenek mélyebbre, mint a mostani cserépben vannak, mert így sokkal jobban tudnak gyökeresedni, úgyhogy nagyon fontos, hogy az első ültetésnél erről gondoskodjunk, mert hogyha talajfelszínt eléri ez a tő, akkor tényleg kiszáradhat. A nevével ellentétben nem kell állnia. Tehát nem mocsári növényről beszélünk, de kedveli a vizet, úgyhogy minden nap meg lehet őt öntözni. Észre fogjuk venni, hogy a szomjas, mert a hatalmas levelek azok ugye lekonyulnak, és ami még nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ezek a nagy virágok mindig csak egy napig díszítenek, reggel kinyílnak, és egész nap tartják a kinyílott virágot, viszont este le is hullik róla a virág, tehát minden nap csak egyetlen egy bimbó nyílik ki rajta, de rengeteg virágot hoz, és akár ilyen szeptember végéig is tudnak virágozni. Hogyha magot szeretnénk róla nevelni, akkor ne vágjuk le róla a megmaradt magokat. Ha azt szeretnénk, hogy minél tovább virágozzon, akkor érdemes róla eltávolítani a magokat, mert itt sokkal több virágot fog hozni. Lehet magról szaporítani. Ilyenkor lútri egyébként, hogy milyen színt kapunk, mert a különböző színek összeporzódnak, úgyhogy valószínűleg nem ugyanaz a szín lesz, mint amit magról vetettünk, mint amilyen növényről szedtük, de gyönyörű, hatalmas felületeket elfed, és tényleg nagyon látványos, mert messziről virítanak. Egészen a fehértől, a hófehértől, a mélybordóig mindenféle színben vannak. Kaphatóak már egyébként bordólevelű változatok is, ők egy picit fagyérzékenyebbek, őket érdemes takarni mondjuk télen mulcsal, de ők ilyen mínusz 8 fokig érzik jól magukat, általában, de vannak olyan kertek, ahol meg ilyen nagyon védett helyen van, és tök jól áttalálnak ezek a bordófajták is, meg a szeldelt levelűek is, mert azok is egy picit érzékenyebbek, de szerintem egy nagyon jó ellenálló, nagyon jól használható növény, úgyhogy ha gyorsan akarunk elfedni valamilyen részt a kertben, ő egy nyár alatt gondoskodni fog róla, úgyhogy érdemes figyelembe venni ezt a tulajdonságát, mert nagyon sokszor van az, hogy egy betonfalat, egy épületet, vagy bármilyen részt szeretnénk gyorsan eltakarni, és erre a mocsári májva nagyon jól alkalmas.
10: Akkor a kérdésre, amit felszerettem volna tenni, meg is kaptuk közben a választ, mert én is erre gondoltam, hogy ha már mocsári májva a neve, akkor valóban szükség van a vízigényre, de akkor olyan szinten nincsen, hogy folyamatosan vízben álljon a növény.
11: Nem, régen egyébként az utcára is ültették a házak elé, ott meg aztán pláne nem állt vízben, de tópartra is lehet nyugodtan, mert a pangóvizet is viszonylag jól tűri, de igazából bárhova kerülhet a kertbe, nagyjából ugyanolyan igényekkel rendelkezik, mint minden más lágyszárú évelő növényünk, Még a gondozásával kapcsolatban nagyon fontos, hogy mi csak tavasszal szoktuk levágni ezeket a virágzati szárakat, mert belül üreges, és hogyha télen vágjuk le, akkor könnyebben visszafagy a növény, mert ezekbe a kis járatokba ugye belefagy a víz, és megfagyhat a töve. Úgyhogy tavasszal érdemes visszavágni őket.
10: Következő növény, illetve növények, amikről beszélgessünk, az a paradicsom, a paprika és az uborka, mert hogy ugye nagyon sokan nyilván tartanak nagy kertekben is, de hát akár kisebb konyhakertekben is tartunk, és hát azért ők is igénylenek igénylést, és ugye például rendszerint érdemes kacsolni, úgynevezett kacsolást végrehajtani ezeken a növényeken. Ez pontosan mit jelent, és miért fontos, hogy elvégezzük?
11: Hát ez szerintem a leglényegesebb része, főleg a paradicsom termesztésnek, és én nekem így bennem van rutinból, és mentem a múltkor az üzletbe, és akkor így puff, letörtem egy hajtást a paradicsomról, és megkérdezte a vásárló, hogy ugyan miért gyilkolom azt a szerencsétlen növényt. A hónajhajtásokat kell kitörni a leveleknél, tehát ahogy hajt a paradicsom szára, ugye mindig hoz levelet, és ott a leveleknél vannak ilyen apró pici hajtások. Hogyha ezeket nem törjük ki, akkor itt elmegy a növény energiája arra, hogy újabb hajtásokat fejleszten, és ne pedig virágot hozzon, vagy ne gyümölcsöt hozzon, és akkor így kvázi lesz egy nagyon szép dús paradicsombokrunk, paradicsom nélkül, termés nélkül, úgyhogy ezért érdemes letörni ezeket a hónajhajtásokat. Egyébként, hogyha ezt kicsit később csináljuk meg, és mondjuk van rajta már virág, én kipróbáltam azt, hogy mi van, hogyha dugványozzuk a paradicsomot. Ezeket a hónajhajtásokat leszedegettem róla az alsó leveleket, és leraktam virágföldbe többi paradicsom mellé. Tök jól kihajtanak, és ők is fognak paradicsomot hozni. Úgyhogy aki elmulasztotta, vagy később végzi el ezt a kacsolást, annak nyugodtan lehet több paradicsom palántája is, és akkor is hosszabb ideig fog életképes, nagyon finom paradicsom termése lenni. Úgyhogy nem kell elkeseredni, hogyha ezt elfelejtettük, lehetnek belőle új paradicsom növények, de mindenképpen érdemes elvégezni, mert nagyon látványos, hogy mennyi paradicsom van egy ilyen kacsolt bokron, meg egy nem kacsolt bokron, azon tényleg szinte csak levelet fogunk találni.
10: Igen, pont ez van a kérdésem, hogy tulajdonképpen ennek a hozzányúlásához, mármint a növénynek ilyen fajta csonkításának az a lényege, hogy ne tulajdonképpen a növekedést, illetve az új hajtásoknak a táplálását eredményezze ez, hanem a termést tulajdonképpen arra összpontosítson, arra fordítsa az energiát.
11: Igen, igen, ez kifejezetten a termés célnak, a termés mennyiség növelése az a cél, úgyhogy itt most nem dísznövényként neveljük a paradicsomot, hanem haszonnövényként, úgyhogy ezért kell ezeket eltávolítani. Egyébként vannak olyan ilyen apró szemű koktélparadicsomok, amik magról is kelnek, főleg itt a környéken. Azt is megtudtam, hogy van dabasi paradicsom is, ilyen tájfajta, egy ilyen koktélparadicsom, amit itt nagyon sokan ismernek. Őt nyilván nem kell kacsolni, mert ő egy vadfajta, tehát ő rengeteg virágot és rengeteg paradicsomot fog hozni, de hatalmas bokor, ugye el is fekszik, és ez a paradicsomfajta, a dabasi paradicsom egyébként egy ilyen vékony héjú koktélparadicsom, nagyon kevés ideig tartható el, de annak ellenére nagyon finom, és nagyon jó paradicsomlének is, csak ugye sokat kell szedni belőle. Úgyhogy talán ezek a félvad koktélparadicsom fajták az egyetlenek, amiket nem kell kacsolni, de a többit azt érdemes mindenféleképpen, hogyha paradicsomot szeretnénk.
10: Szóval hoztad a koktélparadicsomot, illetve hát rengeteg fajta változata van már ugye a paradicsomnak, illetve a paprikánál is vannak ugye akár a csilik, amik ugye ilyen kisebb fajták és cserében tartatók, akár balkonládában vagy az ablakban. Ezeket is kell, hogy kacsoljuk, ezekkel is kell foglalkozni, vagy inkább csak amik ilyen nagyobb futós?
11: Hát a paprikát is muszáj kacsolni. Vannak olyan fajták, amik tényleg úgy nőnek, és úgy néznek ki, mint a nagykönyvben, hogy egyszer, nagyon szép lomb, rengeteg paprika, de ez ritka. A csiliknél szokott az előfordulni, hogy ott rengeteg pici, apró ilyen hónajhajtás tör elő, és akkor így nem hoz virágot. Márpedig a csili fajták a legtovább érő, a legtovább tartó chili fajták, tehát valamelyik csak szeptemberben érik be, olyan hosszú tenyész ideje van. Úgyhogy őket nagyon oda kell figyelni, hogy kacsoljuk. Ráadásul a chili fajták átlagos magassága a legtöbbnek ilyen 1-1.5 méter, és tényleg úgy néz ki, mint egy kis fa. Hogyha megfelelően neveljük, ha nem engedjük több szárat hozni, akkor ennek a kis fának a felső részén rengeteg apró pici virág lesz. Most nekünk is van például még Nagamor is, illetve Krisztián. Ő náluk nagyon intenzív növekedés indult be a melegben. Ugye nekik ideális a mostani időszak, 28 fok felett szeretnek lenni, és arra kell figyelni, hogy érdemes cserében tartani őket, mert hogyha éjszaka pedig hideg van, 22-23 fok alatt, akkor érdemes éjszakára berakni, mert így dupla annyit is tud fejlődni egy chili palánta, annyira melegigényesek. Meg hát ugye, ami szeptemberben érik be, már szeptemberben nem biztos, hogy annyira jó idő van, hogy az utolsó terméseket be tudja érlelni, úgyhogy a chili fajtákat, azokat cserébe érdemes emiatt nevelni. A sima paprikák, ők el vannak kint, ez tudjuk, és a legtöbb fehér paprika, étkezési paprika fajta, ő nagyon kevés kacsolású igényű, mert kifejezetten ilyen háztartási célokra lett kialakítva. Inkább az ilyen különlegesebb chili fajták, azok, amik rengeteg kézi ilyen kacsolást igényelnek, mert ott tényleg elveszhet a termésünk, és ugye a chili meg minden cseppje kincs, úgyhogy nagyon picik is a paprikák, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, illetve sokan nem tudják, hogy a paprika nem egy nyári növény, hanem évelő, úgyhogy aki cserében tartja, az megbentheti a palántáját bent a házban is. Megfelelő gondozással akár átteleltethető több évig egy paprika növény, úgyhogy érdemes egy párat így eltenni, és akkor télen is van paprikánk.
10: Na hát a csilik akkor jól érzik magukat ebben a nyári melegben, de hát vannak olyan élőlények, amik azért kevésbé kedvelik ezt a hőmérsékletet. Szerintem velünk együtt szenvednek azért a 31 néhány fokban, vagy akár a 40 fokhoz közeli hőmérsékletben. Erről lesz szó a folytatásban.

Folytatjuk is tovább a beszélgetést Czerwoczky Zsuzsival, itt a Gazdázban, és az előző blokkot ugye abban hagytam abba, hogy a csilik ugye jól érzik magunkat, ugye erről beszélgettünk a paprikákról például, de hát beszélgettünk már korábban bogárhotelekről, mélylegelőkről, és hát ezeknek a lakói azért szintén nehezen viselik ezt a 31 néhány fokos hőmérsékletet, és hát ugye a csapadékmentes időszakot. Lehet, hogy kevesen gondolják, de például ezeknek a rovaroknak is szükségük van, és hát ezeknek a lakói azért szintén nehezen viselik ezt a 31 néhány fokos hőmérsékletet, és hát ugye a csapadékmentes időszakot.

0: Ez nagyon fontos a jövő évi termések miatt, meg nagyon sokrétű a természet, úgyhogy fontos megóvnunk őket. Bár ijesztő lehet, hogy rengeteg darázs is van az ilyen itatók környékén. Úgyhogy ezeket a bogáritatókat érdemes nem a teraszhoz helyezni, hanem mondjuk távol azoktól a részektől, ahol járunk, mert ezt nem lehet kiszűrni, hogy darazsak nem menjenek oda. Ők is itt élnek, úgyhogy ők is inni fognak. De most intenzívebben megfigyelhető, hogy rengeteg mindenféle bogárlepke és madár is megfordul nálunk ezeknél az itatóknál. Úgyhogy mi a legegyszerűbb megoldást választottuk, hatalmas ilyen virágalátétekbe raktunk ki vizet, és ebbe kavicsokat helyeztünk. A kavicsok azért fontos részei a bogáritatónak, mert hogy ne kelljen nekik belemenni a vízbe, mert úgy megfulladnak, hanem az ilyen enyhe részeken tudnak inni, sőt, hogyha a tavaknál megfigyeljük, akkor a felszínen úszó fadarabok vagy hínár félékre is rengeteg rovar száll le, és onnan isznak. Nagyon szomjasak, nagyon kevés vízfelületet találnak a természetben, úgyhogy itassuk őket minél sűrűbben, és egy nap alatt tényleg elpárolog a víz, nyilván nem a bogarak isszák meg, de hanem elpárolog a víz, úgyhogy ezt minden nap cseréljük, és nagyon fontos, hogy benne maradjanak ezek a kavicsok, vagy bármilyen ilyen laposabb felületű kő, vagy akármi, egy tányér, csak hogy rendesen oda tudjanak menni egy ilyen alacsony részhez, és a bogarakon kívül még egyébként rengeteg madár van nálunk, főleg a fekete rigók figyelik, ahogy arrébb pakoljuk a konténereket, akkor ők meg a bogarakat keresik, úgyhogy ez egy ilyen terített svéd asztal, de hát nyilván ez a természet rendje, de a madarak is nagyon sokszor járnak fürdeni, meg inni ezekbe a nagyobb itatókba, sőt, láttam posztot egyébként a fórumon, hogy a gólyáknak, meg a fecskéknek is szüksége lenne, nem csak vízre, hanem a fecskéknek ugye még sárra is, úgyhogy ezeket is érdemes kihelyezni. A gólyák nyilván ebből nem fognak tudni inni, nekik egy mélyebb vödör kell, de a madarak és minden egyéb állat megtalálja ezt, és szüksége is van rá. A lepkéket egyébként nagyon érdekes, ezt egy lepkefarmon láttam, hogy a vízbe helyezett alma, banán és narancsszeletekkel itatták, mert hogy ő nekik meg valahogy az a kényelmes, úgyhogy a lepkéknek is lehet kirakni a lepke csalogató növények mellé akár ilyesmit, egy szelet gyümölcsöt vagy valami édesebb dolgot, és egyébként majd a lepkevonzó növényekről is beszéltünk, mert most rengeteg virág nyílik, és pont most vált a koratavaszi és koranyári évelők most virágoznak el, és most jönnek a középnyári és a késő őszig virágzó évelők, úgyhogy most egy ilyen óriási váltás van az évelők kínálatban.
1: És hát ezt a kihelyezett vizet azért érdemes egy-két naponta cserélni. Egyrészt a szúnyoglárváknak a szaporodásának az elkerülése véget. És amivel folytatjuk még a beszélgetést, az a mediterrán kert. Nagy hangsúlya van ennek is elmúlt években.
0: Hát egyrészt az időjárás rosszan rákényszerít minket, de nagyon vonzóak a mediterrán kertek, meg ugye kevesebb fenntartási igényük is van, hogyha jól válogatjuk össze a növényeket.
1: Egyébként mitől mediterrán egy mediterrán kert?
0: Igazából nem csak a növények, hanem a hangulat, az összeállítás is meghatározza, mert hogy vannak olyan évelők, cserjék és örökzöldek is akár, amik eddig is ugyanúgy voltak az itthoni kínálatban, csak mondjuk nem ilyen összeállításba kerültek be a kertbe, és az összeállítástól, a dizájntól mediterrán hangulatú, de nyilván bele lehet csempészni egy-két érdekességet. Ezek remekül feldobják egyébként, meg ilyen érdekes fókuszpontokká teszik a kertben ezeket a részeket, ahol mediterrán részt szeretnénk létrehozni, de például a totem ciprus, az arizonai ciprus már eddig is nagyon régóta használt növények voltak a kertészetben, de igazából most jött el az ő idejük, én úgy vettem észre, meg most figyeltek fel rá az emberek. Egyrészt sokat utazunk, másrészt, és ott látják, mert mondjuk Olaszországban, vagy az olasz filmekben is rengeteg ilyen látszik, Másrészt pedig nincs igazából kártevőjük, vagy nagyon kevés, és nagyon jól bírják ezt a forróságot, míg mondjuk a

0: öti tujják, tehát például a smaragd tuja már ugye hát a napjai meg vannak számlálva, mert sajnos nem bírják ezt a klímát is, emiatt megtámadja őket több betegség is. Úgyhogy le kell cserélni ezeket a régi örökzöldeket, és olyanokat keresnek, amik már jobban bírják, és gyorsan nőnek, ellenállóak, bírják a hőséget, de a lejlandi ciprusnak is most már rengeteg változata létezik, a színes fajták, vagy oszlopos fajták, és belőlük is lehet mediterrán teret kialakítani. Tényleg nem mindegy, hogy hogyan vezetjük a vonalakat, milyen sövényeket alakítunk ki, milyen ágyásokat alakítunk ki, és hogyan használjuk a teret egy kertben. De a fókuszpontokban most már nagyon sokan lyukaféléket, fűféléket tesznek. Ugye a lyuka az egy ilyen szúrosabb, hidegebb hatást kelt, a fűfélékkel pedig lágyítani lehet ennek a szúrosságát, úgyhogy az árvalányhajat is sok helyen használják, most már közterületen is, nagyon jól bír ő is mindent, és tényleg minden évszakban egy látványos évelő, ahogy lenged ez a szélben, de nagy méretű fűféléket is nagyon kedvelik, ők is nagyon gyorsan takarnak hatalmas felületet, és akár mondjuk sövényként is lehet őket alkalmazni, de egy pár évvel ezelőtt megjelent a lyukka rosztáta, ami egy törzset nevelő lyukka, sőt, nagyon sokféle törzset nevelő lyukka van. Ő a pálmákkal ellentétben kevésbé érzékeny, bár az idei tél nagyon megválogatta a kenderpálmáknak a sorsát, és nagyon megviselte őket, mert rengeteg helyen lefagytak a leveleik, de a legtöbb helyen azóta újra hajtottak. Míg egy lyukkával ilyesmi nem nagyon fordul elő, ők nagyon ellenállóak tényleg, és az öntözéssel kapcsolatban is akár minimalizálhatjuk az ő öntözésüket, de az tény, hogy öntözéssel sokkal szebben fejlődnek.
1: De az, hogy nálatok van-e esetleg ilyen mediterrán kert kialakítás, az csak akkor derül ki, hogyha a hallgatóink ellátogatnak hozzátok, de hogy még miket találnak, arról talán be is tudsz számolni, hát mi az, ami most leginkább keresett, vagy esetleg újdonság nálatok?
0: Hát az én személyes kedvencem az a sáfrányfű, ő is egy mediterrán évelő, hasonlít egy kicsit a kardvirághoz, de hatalmas bokor lesz belőle, és ilyen sárga meg piros színekben pompázik, úgyhogy a nyár közepi évelők, ők megérkeztek a kertészetbe, és nem csak belőle, hanem margaréta félékből is rengeteg zsájaféle is megtalálható. Én azt gondolom, hogy a kerteknek a zsája az egy igazi sztárja, mert folyamatosan tud virágozni, és nagyon jól bírja a mostani klímát, de az örökzöldekből is olyasmiket válogattunk, amik egész évben díszítenek, és még mindig van paradicsomunk és paprikánk is. Úgyhogy, ha valakinek elpusztult ezek a palántai, akkor nagyon szívesen segítünk benne.
1: És hát ugye hosszú ideig tart tulajdonképpen a szezonja, ugye akár október-novemberig is kitarthat, hogy olyan időnk van, hogy termést hozzon. Te említetted a kedvencet az előbb, hogyha összességében kell nézni, mondjuk nálatok a kínálatot, vagy amik megtalálhatók, van kifejezetten egy kedvenc, amit kiemelnél, vagy olyan fajta növény, ami mondjuk már régóta szerettétek volna, hogy legyen, és mondjuk az idejében már van is nálatok?
0: Hát,
1: nehéz választani, mert sok minden van.
0: Nehéz. Igen, az én kertem is kicsi, úgyhogy nehéz az a minden. De mondjuk a selyem mirtuszoknak a lila színeiben vannak olyan színek, amik eddig még nem voltak elérhetőek számunkra, meg törpe változatok, úgyhogy akár balkonon is lehet tartani. Rengetegféle selyem mirtuszunk van. Én nekem a személyes kedvencem az a levendula színű virág és piros levél kombó, tehát a piros levéllel ez a levendula szín, ez fantasztikus, meg a nyári orgonáknak a törpe változatai, ők is tényleg nagyon szépen díszítenek, nagyon jól bírnak mindent, és max. Egy méter magasra nőnek, de vannak nagyméretű nyári orgonáink is, ő is egy ilyen nagyon ellenálló növény. Hát és a benti virágokból nekem az alokáziák, azok olyan személyes kedvencek, úgyhogy szobanövényekből is tudunk nagyon nagy kínálatot mutatni, sőt most érkeztek belőle akciós készleteink, úgyhogy nagyon jó áron elérhetőek.
1: Na hát akkor látogassatok el Zsékhoz, nézzétek meg személyes kedvenceit, sőt ti is választhattok személyes kedvencet, és akár beszélgessetek róla, és akkor esetleg egy következő alkalommal majd erről is beszélgethetünk, hogy a hallgatók miket kerestek, milyen kedvencekről számoltak be, és ha már ott vagytok, kérdezzetek bátran, ahogy megtehetitek a Rádiódobos Facebook oldalán is üzenet formátumába, és egy következő adás alkalmával ezekről is fogunk beszélgetni. Köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és jó kertészkedést kívánok.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Vasárnap ennyi volt a gazdász, egy hét múlva újra találkozunk, de a szombat reggeli ismétlés se feled. A folytatásban kezdődik zenés időutazásunk a Sláger Fesztivál, amihez jó szórakozást.
2: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintár ki szerint. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
5: Nachrichten,
2: Novel,
5: Noticias,
2: Novinky,
5: News.
2: Magyarul és érthetően
5: hírek.
4: A kedvezőtlen nemzetközi környezetben idén 2% körül alakulhat a GDP növekedés Magyarországon a Kopintárki konjunktúra jelentése szerint. A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények, a globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése pedig legfeljebb 5-10% lehet. Komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Az idei első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavalyinál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást idén. Országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. Országos ítélkezési szünet lépett életbe a bíróságokon augusztus 20-áig. Ez idő alatt a bíróságok nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárásban tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott az adóhatóság. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. A vámkezelés az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően folyamatos. Gyülekező fehér gólya csapatokkal találkozhat országszerte a lakosság júliusban és augusztusban. A jelenség a költési időszak természetes velejárója, ezért a madarak nem szorulnak segítségre. Etetésüktől, itatásuktól és mentésüktől is tartózkodni kell, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. A mesterséges táplálás miatt a madarak ellustulhatnak, valamint hozzászoktathatja őket az ember közelségéhez, ami természetes viselkedésük megváltozásához vezethet. Vasárnap a változó felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Elszórtan előfordulhat záporzivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 26 és 32 fok között valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sláger Fesztivál.

0: zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Szép jó reggelt kívánok! 8 óra múlt 10 perccel, ez már a Slágerfesztivál itt a 93.4-en. Belekezdünk zenés időutazásunkba, ismételten a következő két órában a 60-as, 70-es, 80-as évek slágerei közül fogunk válogatni. Elsőként már is érkezik villamoson a fonográf, méghozzá az első villamossal, aztán hamarosan Szluka Brigittől megtudhatjuk például azt is, hogy mit üzennek nekünk mára

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Nézzük, mit üzennek nekünk már a csillagok. Kedves Kos, a Mars Saturnus szextil komoly belső erőt és fókuszt ad neked ma, de a mérleg hold az égen pont az egyensúlyra figyelmeztet, ne akard egyedül megváltani a világot. Használd ezt a strukturált energiát arra, hogy rendezd a kapcsolataidat. A mérleg hold felelősíti a szép és kényelmes dolog iránti vágyaidat, kedves Bika. Kényeztesd magad, de a rák Merkur hátlálása miatt számíts rá, hogy régi emlékek vagy rég nem látott ismerősök is felbukkalhatnak. Az ikrek jegyében járó Mars és a Szaturnusz barátságos kapcsolata segít abban, hogy a szerteszét áramló gondolataidat végre egy mederbe tereld. Csak a szavak megválasztásával vigyázz, mert a retrográd Merkur hajlamosíthat a félreértésekre. Mivel a Merkur a rák jegyében hátrál, ma igazi nosztalgikus hangulatba kerülhetnek a rák szülöttei. A mérleghold viszont arra ösztönöz, hogy otthonodban teremts békét és harmóniát. Kedves oroszlán, a jegyedben lévő Jupiter és a Neptunus csodás kapcsolata ma szinte ragyogóvá teszi a kisugárzásodat. A mérleghold miatt rendkívül diplomatikus és bájos vagy, így te lehetsz a tökéletes, békéltető bármilyen családi vagy baráti vitában. Bár a Mars és a Szaturnusz arra ösztönözheti a szüzeket, hogy praktikus dolgokkal töltsék a vasárnapot, például takarítással vagy jövő heti tervezéssel, a mérleghold arra kér, hogy lassíts és találd meg a szépséget a pillanatban. Engedd el a szigorú listáidat mára. Kedves mérleg, a hold ma a te jegyedben jár, így te vagy a nap abszolút nyertese, érzelmileg kiegyensúlyozottnak és harmóniában érezheted magad. A Jupiter-Neptunusz tranzit hatalmas inspirációt hozhat neked, legyen szó művészetről vagy lakásszépítésről. A mérleg hold és a Jupiter-Neptunusz fényszöge a belső világodat aktiválja, kedves Skorpió. Rendkívül erős megérzéseid lesznek ma, szinte olvasol mások gondolataiban. Használd ezt a csendes vasárnapot meditációra vagy egy nagy sétára. Kedves nyilas, a Mars és a Szaturnusz szextilje céltudatossá tesz, míg a mérleg hold közösségi életedet pörgeti fel. Kiváló nap ez arra, hogy találkozz a barátaiddal, vagy részt vegyél egy kulturális programon. Kedves Bak, a Szaturnusz támogató fényszöge miatt ma is nagyon fegyelmezett vagy, de a mérleghold arra figyelmeztet, hogy az életed nem csak a munkáról és a feladatokról szól. A Jupiter és a Neptunusz arra invitál, hogy merj kicsit álmodozni, és találd meg a harmóniát a magánéletedben is. A mérleghold fellobbantja a vízöntő tudásszomját és a kalandvágyát is. Kiváló alkalom ez arra, hogy valami újat tanulj, vagy elmerülj egy téged inspiráló témában. Ha régi barátok keresnek meg, szakíts rájuk időt. És végezetül, kedves halak, uralkodó bolygód a Neptunusz ma csodás kapcsolatban áll a Jupiterrel, ami felerősíti az amúgy is erős intuícióidat és művészi vénádat. A mérleghold segít abban, hogy a mély és bonyolult érzelmeidet most könnyebben és harmonikusabban tud kifejezni. Ezeket üzenik mára nekünk a csillagok.
1: Déli időben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
1: Rádió Dabas. Az otthon
0: a következő hangja. Műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Ez továbbra is a Sláger Fesztivál itt a 93.4-en, és a folytatásban már is érkezik az AHA együttes, akikkel kapcsolatosan a legnagyobb pletyka az, hogy gyűlölik egymást. A zenekar legnagyobb nyílt titka, hogy a tagok magánemberként kifejezetten rossz viszonyban vannak egymással. Erről egyébként egy dokumentumfilm is készült már, ami feltárja, hogy évtizedek óta képtelenek egy légtérben maradni. A turnék alatt például külön öltözőt kérnek, külön autókkal utaznak a koncertekre, sőt, még a szállodákban is külön emeleten laknak. Kizárólag a színpadon állnak össze a zene iránti tiszteletből, és akkor például ilyen zenék is felhangoztak, mint a soron következő.

0: század legjobb dalaival.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: Ülök a szobámban, búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok. Odakünk az utcán,

A Schlager Fesztivál folytatásában egy brit progresszív rock csapattal megyünk tovább, méghozzá a Yes együttessel, akik a színfalak mögötti történetük legalább annyira bonyolult, kaotikus és tele van bizarr pletykákkal, mint az AHA esetében. Náluk a belső feszültségek nem a csendes gyűlöletben, hanem a folyamatos taktcserékben és a stúdióbeli spirituális őrületekben nyilvánultak meg. A Yes történetének legnagyobb pletyka témája a tagok jövés menésze, ugyanis a zenekarnak az évtizedek során több mint 20 hivatalos felállása volt, és a zenészek úgy cserélődtek, mint egy sportcsapatban. Rick Wakeman, a legendás billentyűs például 5-ször lépett ki, majd tért vissza a bandába. A helyzet annyira eldurvult, hogy a 80-as évek végén egyszerre két különböző Yes formáció is létezett. Az egyik az eredeti nevet használta, a másik a tagok vezeték nevéből állt össze. Végül a menedzsment megelégelte a harcot, és az 1991-es Union albumra összeolvasztották a két rivalizáló tábort. Ekkor a Yes egy gigantikus, 8-tagú szörnyeteggé vált, ahol a zenészek szívből utálták egymást, és a közös lemezt is, amit készítettek. Owner of a Lonely Heart 1983-ból szól itt nálunk.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Sláger Fesztivál első órája el is telt. Egy rövid szünetre elmegyünk, csak el meghallgatjuk a friss hírek, utána már is folytatjuk zené és időutazásunkat itt a 93.4-en.
1: Sláger Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
2: 93.4
1: Rádió Dabas.
3: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. A mielőbbi bérrendezés a legfontosabb feladat a belügyi ágazatban. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
2: Nachrichten,
4: Novel,
2: Noticias,
4: Novinky,
2: News,
4: magyarul és érthetően hírek.

0: Csujok Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, na volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csujok Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósvai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. A folyamat során először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretén belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden a terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázta akkor Györfi leváltását, hogy egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon. Ne eltakarjon, hanem feltárjon. Ne a bűnbakokat keresse, hanem tanuljon. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: Már is folytatódik tovább a slágerfesztivál itt a 93.4-en, bele is kezdünk a második órába, amiben majd időjárás jelentést is hallhatsz, de elsőként itt van már is Rockville és a Somebody Watching Me, 1984 az évszám.

0: Perceptől a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: Ígértem az óra elején, hogy megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk a mai napon, illetve hogy hogyan is indulunk neki a jövő hétnek. Az biztos, hogy egy hidegfront, illetve több hidegfront is meg fogja határozni a következő órák időjárását. Ma egyébként napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására. Elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar, nappal csak kevés helyen lesz szélénk a nyugati a szél, de este éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Most nagyjából 14-22, délután 28-34 fok közötti csúcsra lehet számítani. Aztán hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, de északkeleten időnként nagyra nőhetnek a gomoly felhők, és arrafelé helyenként futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Több helyen lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél, hajnalban 11-20 fok között alakul, majd a hőmérséklet napközben pedig 25 és 31 fok között várható a csúcs.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
6: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
7: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Schlager Fesztivál.

0: Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4 Rádió Damas.
2: A rövid szünet után már is folytatódik tovább a slágerfesztivál, méghozzá Fenyő Miklós Napfény a Jégen című dala következik, ami szóló karrierjének egyik legfontosabb mérföldköve, amely nem csak megmentette a karrierjét, de különleges kulisszatitkokat is rejt. A dal az 1994-es Fenyő című nagylemezen jelent meg. A 90-es évek elején a Hungária és a Dolly sikerei lecsengtek, Fenyő Miklós pedig anyagilag és szakmailag is nehéz helyzetbe került. Ezzel a dallal és a Fenyő albummal tért vissza a szóló énekléshez. A lemez és rajta a Napfény a Jégen akkora siker lett, hogy teljesen újból berobbantották őt a köztudatba, és megalapozta a máig tartó Teltházas Margit-szigeti koncertjének hagyományait, amit ugye tavaly láthattunk utoljára. Megyünk is tovább tehát vele, itt a Slágerfesztiválban.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Hamarosan 10 óra van, ami azt jelenti, hogy a mai zenés időutazásunk véget ér, de érdemes velünk tartani a továbbiakban is, hiszen a híreket követően, ahogy szokott lenni, érkezik Ordasi Brigi a térségi naptóval, 11 órától pedig már is várlak benneteket a családi piknikben.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Schlager Fesztivál. Zenés időutazás a 60-as, 70-es, 80-as évek slágereivel.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen Ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670-703-0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
2: 93.4
1: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
8: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság.

0: Lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Sziget-Szent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kért el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
3: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
2: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. július 19-én vasárnap. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos hétvégi magazin műsora. Az élet sokszor úgy csodor bennünket, hogy közben észre sem vesszük, hogy mikor veszítettük el a kapcsolatot önmagunkkal. Telnek a napok, pipáljuk a teendőket, megfelelünk, helytállunk, de vajon marad időnk meghallani a saját belső hangunkat? Tudjuk még, mi tesz bennünket igazán boldoggá? És merünk néha egyszerűen csak egy picit megállni? Ma egy olyan utazásra hívom önöket, amelynek nem kilométerekben mérhető a távolsága, hanem felismerésekben. Az önismeret, a boldogság és a lelassulás témáit járjuk körül három különböző szemszögből. Egy pszichológus, egy lélekmentor és egy coach segítségével. Három nő, három hivatás, három megközelítés, de egy közös cél közelebb kerülni ahhoz, akik valójában vagyunk. Mai adásunkban tehát négy hölgy érkezik, de természetesen a műsor nem csak nőknek szól, hiszen mindannyian vágyunk arra, hogy kiegyensúlyozottabban éljünk, jobban értsük önmagunkat, és megtaláljuk azt a belső nyugalmat, amely a mindennapok zajában oly könnyen elveszni látszik. Tartsanak velem, hiszen lehet, hogy a következő percekben vendégeink történetében egy kicsit önmagukra is ráismernek majd. Már is kezdünk!

0: A boldogság kérdéskörével már több adásban is foglalkoztunk, mégis újra és újra visszatérünk hozzá. Talán azért, mert nincs rá egyetlen jó válasz. Vajon létezik-e egyáltalán a boldogság, vagy csupán pillanatok sorozata? Mit jelent valójában boldognak lenni? Megtanulható-e ez a lelki állapot, és ami talán még fontosabb, fenntartható-e a mindennapok kihívásai között? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ mai első vendégemmel, Egri Judit pszichológussal.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabos magazin műsora, vendégen pedig Egri Judit pszichológus. Szia Judit, köszöntelek az éterben.
3: Szia Brigi, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kezdjük talán az alapdefiníciókkal, hogy mit is jelent egyáltalán a boldogság.
3: Nagyon nehéz meghatározni, vagy nehéz definiálni. Nyilván sokan tesznek rá kísérletet, így most mi is megpróbáljuk, de alapvetően azért a boldogság egy olyan állapot, ami nem állandó, nem egy mindig mosolygós állapot az, amit várnunk kell önmagunktól, hogyha a boldogságunkat szeretnénk valahogy megfogalmazni vagy tetten érni, hanem inkább valamilyen belső elégedettségnek vagy egyensúlyérzésnek hívnám, ami egy olyan érzés, mintha az életünkben minden rendben lenne, még akkor is, hogyha nem tökéletes minden terület.
0: Lehetünk állandóan boldogok? Elérhetjük ezt a vágyott, kissé utopisztikusnak tűnő állapotot?
3: Amennyiben az állandó boldogság talán ezt jelenti, hogy van egy ilyen elégedettségérzésem, egy elégedettségérzés az életemmel kapcsolatban, hogy úgy nagyjából rendben van minden, akkor is, hogyha vannak időszakok, vannak olyan napok, hetek, amikor nem tökéletes minden. Ez igen, ez egy reális boldogság kép vagy állapot, hogyha azt mondom, hogy boldog életet élek, akkor a mögött talán ilyesmi lehetséges inkább, nem pedig az, hogy van egy állandó, magas szinten tartott, folyamatos, örömújongó boldogság, pezsgő durogással. Nem erről van szó, ezt lehetséges, hogy nem is nagyon bírnánk sem szinten tartani, sem pedig saját magunkat követni.
0: Oké, nem lehetünk állandóan boldogok, de tanulhatjuk, hogy hogyan is lehetünk boldogok, tanulható maga a boldogság?
3: Úgy gondolom, hogy részben igen, tehát inkább igen, de ugyanakkor vannak velünk született hajlamok, vagy hívjuk inkább egy ilyen boldogság alapszintnek, ami részben genetikai okai vannak, tehát van, aki alapból derűsebb, optimistább, más pedig hajlamosabb arra, hogy szorongóbb legyen, vagy negatív legyen a gondolkodása. Tehát van egy ilyen kiindulópont, vagy egy ilyen mentális kiindulópont, és ez az, amihez képest lehet a boldogságot tanulni. Ugye ez volt az eredeti kérdés, hogy tanulható-e? Igen, de nem úgymond nulláról indulunk, hanem ezzel a boldogság alapszinttel indulunk el. És valóban lehet úgy elképzelni akár, mint egy boldogságedzést, ami a használattal fejlődik, és mit jelenthet itt a használat? Fókuszt vagy szemléletmódot jelentheti akár ez a mentális edzés, amikor megtanuljuk azt, hogy tudatosabban figyeljük és vegyük észre a bennünket körülvevő jó dolgokat, megtanuljuk átkeretezni a negatív helyzeteket, erősíteni a bennünket körülvevő jó kapcsolatainkat, akikkel jó együtt lenni, és ezzel lehet fejleszteni azt, hogy legyen a boldogságra, a boldogságot jelentő pillanatokra, kapcsolatokra egy kiemelt figyelem, és egy elégedettségem, egy jó érzésem abban a pillanatban, abban az időszakban, amikor ezt átélem.
0: Elégedettségről és pillanatról beszéltél, ugyanakkor gyakran mondjuk azt, hogy hát boldog leszek, ha megtörténik az a valami, ha beköszöntezés ez az életembe. Miért használjuk ezt ilyen határvonalként, és hogyan tudjuk ezt a határvonalat átlépni?
3: Jó, hogy mondod, hogy használod ezt a határvonalat, mert valóban nagyon sokszor kötjük a boldogságot valamilyen jövőbeli célhoz, vagy külső tényhez, vagy eseményhez, amire várunk, hogy majd akkor boldog leszek, ha ezt végre befejezem, boldog leszek, ha végre oda elérek, és valóban hajlamosak vagyunk tehát így feltételekhez kötni, majd ha több pénzem lesz, majd ha párt találok, de ugye mi történik ezzel, hogy egy ilyen határvonalat vagy jövőbeli feltételhez kezdjük el kötni a boldogságot? Ugye egyrészt, mondtam is az előző mondatban már ezt a jövő szót, hogy lesz egy ilyen lebegése, tehát hogy mindig a jövőben keressük, mindig valahol a jövőben lesz ez a boldogság, mint valamilyen elérendő cél. És mi oka van ennek, hogy miért így működünk, miért mondjuk ezt gyakran, ugye így kezdted, hogy ezt miért hozzuk be sokszor. Egyrészt nagyon hamar hozzá tudunk szokni a jó dolgokhoz. Tehát ha megkapjuk azt, amire vágytunk, hogy meg boldog leszek, ha előléptetnek, akkor, vagy hogyha lefogyok, vagy hogyha találok valakit, akkor ez az érzés tulajdonképpen, hogyha elérjük, akkor normalizálódik, és tegnap még nagy öröm volt, vagy újdonság volt, utána pedig már természetessé válik, tehát van egy ilyen hozzászokás. Ebben pedig, hogy külső célokhoz kötjük, emögött lehet akár társadalmi minta, tehát látjuk azt, hogy attól boldogok az emberek, hogyha sikeresek, pénzük van, jól néznek ki, tehát mindig kialakul egy ilyen következő lépcsőfok gondolkodás, ami szintén akkor kapcsolódik ehhez a jövőbe helyezett boldogságképhez, hogy majd ha elérem a következő lépcsőt, ha majd elérem, akkor leszek igazán boldog. Tehát így azért ez egy célkergetés tulajdonképpen, és éppen ezért érdemesebb nem egy majd akkor pillanatra várni, hanem olyan dolgokra koncentrálni, amik ennél stabilabb jól létet adnak, akár a kisebb pozitív élményekre való koncentrálás, ahogy a boldogságra való fókuszban vagy rátanulásban említettük már az előbb, vagy az, hogy amilyen tevékenységet végzek, abba fel tudok oldódni, és van erre egy figyelmem, van erre egy várakozásom ezekre a pillanatokra.
0: Vannak ilyen panelkérdések az életünkben, mint hogy hogy vagy, erre vannak panelválaszok, és hát fel szoktuk tenni azt a kérdést is, de talán ritkábban, hogy boldog vagy? Erre talán még nincsen panelválaszunk, mert csípőből nem tudjuk rávágni talán, hogy igen. Mi befolyásolhatja a válaszunkat? Melyek azok a tényezők, amelyek ilyenkor végigfutnak a rendszeren, és amelyek meghatározhatják végül a választ?
3: Hogy egy adott pillanatban, vagy ennek a kérdés feltevésének a pillanatban boldognak érzi magát a válaszoló, vagy mit fog mondani, amikor ezt össze kell foglalnia, akkor lehet, hogy nagyon befolyásolja az aktuális hangulata. Tehát mikor kaptad ezt a kérdést, mert hogyha fáradtan, egy rossz napon, nagyobb eséllyel terjedheti ki általános érvényűvé, hogy nem boldog, még akkor is, hogyha összességében azért rendben van minden. Tehát az aktuális hangulatunk az erre adott választ el tudja vinni azért, akár attól, amit egy jobb pillanatunkban, vagy egy kipihentebb napon válaszoltunk volna. Az is számíthat az erre adott válaszban, hogy mennyire hasonlítjuk magunkat másokhoz, máshoz, és ebben az összehasonlításban vajon arra koncentrálunk inkább, hogy mi az, ami hozzá képest hiányzik. Mert hogyha erre koncentrálsz inkább, akkor kevésbé érzed magad boldognak, és a válaszodban ez is benne lesz, hogy lefut, hogy te másokhoz képest, vagy máshoz képest hol vagy. És nagyon fontos talán még az a boldog vagy kérdésre adott válaszban, hogy milyen fókusszal élsz, tehát milyen figyelem fókuszod van a boldogságot jelentő, vagy az annak megélésére lehetőséget adó pillanatokra. Jobban észreveszed a negatív dolgokat, vagy koncentrálsz arra, és keresed a pozitív élményeket is. Hogyha igen, akkor erre a kérdésre valószínűbb lesz az a válaszod, hogy igen, boldog vagyok, hiszen inkább úgy vagy a boldogsággal, hogy mire figyelsz. Nem csak azt számít, hogy milyen az életed, hanem hogy éppen mire figyelsz benne, és ez meghatározhatja erre a kérdésre a választ.
0: Tudatosul egyébként bennünk, tisztában vagyunk egyébként azzal, hogy boldogok vagyunk, vagy jó, ha néha figyelmeztetjük rá akár saját magunkat is, hogy ez jó. Tehát jó helyen vagyunk a világban, tulajdonképpen hálásak lehetünk a sorsnak, és ez már majdnem maga a boldogság.
3: Próbáltam most ilyen hétköznapi helyzeteket felidézni, hogy van-e ilyen támadás, hogy amikor így végig gondolom, hogy akkor elégedett vagyok-e, boldog vagyok-e, és érdemes emlékeztetni magunkat arra, hogy boldogok vagyunk, mert ugye amivel indítottunk, hogy kis dolgokra való koncentrálása, minden nap bennünket körülvevő kapcsolatokra, eseményekre, akár arra az útra koncentrálva, amit megteszek otthonról, a munkahelyem égés közben, van két mókusnak, három szép fa, tehát ezeknek valóban a megfigyelése, és ezeknek az összeadódása adhat a nap végén, vagy segíthet a nap végén egy olyan összegzést vonni, hogy boldogan éltem meg ezt a napot, és észrevettem, igen, és el tudom mondani, hogy ma összességében egy boldog megélésem volt, és jól éreztem magam.
0: Akkor vegyük észre az élet apró örömeit és apró pillanatait. Köszönjük szépen Egri Juditnak, hogy a rendelkezésünkre áll. További szép napot, jó munkát kívánunk neked.
3: Én is köszönöm. Hogy a boldog

0: Nagyon álmodtam.
1: Van, amikor az élet egészen váratlan irányba terel minket. Egy nehéz időszak, egy felismerés, vagy éppen a saját gyógyulásunk vezet el oda, hogy új szemmel kezdünk tekinteni önmagunkra és a világra. Sokak számára éppen egy ilyen fordulópont nyitja meg az utat egy új hivatás felé. Szűcs Szilvia számára a családállítás és a hangterápia nem csupán módszerek, hanem egy személyes belső utazás állomásai is voltak. Saját életében is mély változásokat hoztak, ma pedig lélekmentorként ezekkel az eszközökkel segít azoknak, akik szeretnék jobban megérteni önmagukat, feloldani a múlt terheit és közelebb kerülni a belső egyensúlyukhoz. Hogy milyen felismerése indították el ezen az úton, és hogyan támogatja ma a hozzáfordulókat, arról már ő mesél.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Térségi Napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Szűcs Szilvia, lélekmentor. Szia Szilvi, köszöntelek az éterben.
4: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat.
1: Fejtsük ki talán rögtön itt a beszélgetésünk elején, hogy mit is jelent ez, hogy lélekmentor. Hogyan váltál te lélekmentorrá?
4: Az az igazság, hogy magát a lélekmentort, azt nem is én adtam magamnak, mint titulust, hanem tulajdonképpen az egyik ügyfelem mondta, hogy olyan sok mindennel foglalkozol, Szilvi, és olyan sok mindenben tud segíteni nekünk, hogy te nem is igazán családállító vagy, nem is igazán hangtálterapeuta, hanem egy lélekmentor, mert hogy tulajdonképpen a lelkisíkon foglalkozom az emberek segítésével.
1: Hogyan jött mindez a te életedbe? Ugye említetted a családállítást, említetted a hangtálterápiát, de van itt még hangfürdő, aztán önismereti tanácsadás és hangtündér foglalkozás is. Szóval avasd be minket egy picit abba, hogy hogyan ismerkedtél meg a lélek ezen dolgaival, és hogyan kezdtél el mindezekkel behatóbban foglalkozni.
4: 8 évvel ezelőtt tulajdonképpen egy betegségem miatt kezdtem ezzel foglalkozni, ugyanis egy pánikbetegség alakult ki nálam, és akkor én mindent megtettem azért, hogy leküzdjem ezt a betegséget, jártam pszichológusokhoz, több pszichológushoz, és elkezdtem foglalkozni egyéb akár spirituális, akár lélekszintű gyógyításokkal is, mint a reiki, angyalkommunikáció, akasakrónika olvasás, elvégeztem kronobiológiai tanfolyamot, 7 szimbólumos rajzelemzés tanfolyamot, sorsforgatókönyvet, akkor a hangtálfürdőt, tehát mindenfélét próbáltam, hogy segítsek önmagamon, és igazság szerint nagyon sokat segített minden, és a pszichológusoknak is nagy szerepet játszott az én gyógyulásomba, de igazság szerint, tehát a végső gyógyulásomat azt a családállítás hozta el, és én akkor úgy gondoltam, hogy mivel nekem ez ekkora hatással volt rám, ezért elvégzem a tanfolyamot, és én is elkezdek segíteni az embereknek ezzel a módszerrel.
1: Miért pont a családállítás? Hogyan hatott mindez rád? És miért segíthet másoknak?
4: A hitem szerint a családállítás egy olyan probléma megoldó módszer, ami segít megérteni az életünkben visszatérő nehézségeket. Ez lehet egy párkapcsolati nehézség, önbizalomhiány, családi konfliktus, és sokszor az az igazság, hogy ezek a konfliktusok, ezek a problémák nem is rólunk szólnak, hanem az őseinktől hozzuk, sokkal mélyebbről gyökereznek, és ezeket a családállítás módszerekkel, ezeket a, úgy mondjuk mi, hogy a szeretet áramlása megszűnik az életünkben, amikor ilyen nehézségek elé állunk, és ezeket a szeretet áramlásának a megszűnését, elakadását feltárjuk a családállítás során, hogy hol akadt el a szeretet áramlása. És amikor ezt feltárjuk, akkor egy egészen más oldalról fog az ügyfél vagy az ember ránézni a saját problémájára, és ott megteremtődnek olyan pozitív energiák, illetve olyan megoldások, amikkel utána tovább tud lépni. Tovább tud lépni a saját életében is, hogy a szeretet újra elkezdjen áramolni. Hiszen a családállítás nem gyógyít, tehát nem egy varázsütés gyógyító lehetőség, hanem megteremti azt, hogy az ember, az ügyfél maga kezdjen el gyógyulni azáltal, hogy a szeretet rendjét helyreállítottuk.
1: Kicsit most lelkisíkon beszélgetünk, de szerintem vannak gyakorlatias hallgatóink is. Gyakorlati síkon mit tudsz elmondani nekünk a családállításról? mire kell számítani, ha valaki rászánja magát, hogy elmegy egy családállításra, hogy igénybe veszi ezt a fajta probléma megoldást, és kíváncsi arra, hogy mi történik egy ilyen alkalommal.
4: A családállítás módszert úgy kell elképzelni, mintha egy színházi előadás lenne, amikor is több ember összejön, és az valakinek a problémáját elkezdik megoldani. Elkezdik feltárni először is. Mint egy színházi előadás, ügyfélnek a problémáit, és a problémát okozó szereplőket segítők, más emberek fogják úgymond eljátszani, de úgy, hogy magáról a problémáról semmit nem tudnak. Tehát elkezdjük a családállítást, és tulajdonképpen energiaszinten úgy kezd el a bizonyos képviselő viselkedni, ahogy az ügyfélnek az a családtagja egyébként szokott viselkedni. Olyan mondatokat mond, olyan hangsúllyal beszél, és igen, ez, hogyha egy nagyon racionális hallgató hallja, akkor ezt el se tudja képzelni, de valóban így van, hogy olyan érzések jönnek az emberbe ilyenkor, amiket közvetít, ugyanis ugye lélekszinten dolgozunk, és megjelenítjük az ügyfélnek a problémáját, így külön-külön személyek, és utána összeáll, ezt az ügyfél kívülről látja, és akkor ott összeáll a kép, összeáll az, hogy hol is ered ez a probléma. És ez bizony nagyon sokszor nem is a saját életünkben, hanem generációkon korábban jön, akár a nagyszüleinktől, az ők szüleinktől, akár egy háborús helyzetből, ugye a világháborúkból, tehát hogy az ottani lenyomatot őrizzük mi magunk is, és a családunk folyamatosan adja tovább generációkon keresztül, és ezeket a lenyomatokat vagyunk képesek megjeleníteni a családállítás során úgy, hogy nem ismerjük a problémát, nem tudjuk, de mégis abban az adott helyzetben jönnek az érzések, jönnek a viselkedési minták, és mondom, mint egy színházi előadás, úgy kell elképzelni, hogy egyszerűen eljátszódik egy-egy élethelyzet, egy-egy sors.
1: Szkeptikusként is érdemes elmenni egy-egy ilyen alkalomra, vagy kell egy bizonyos hit, egy bizonyos spiritualitás iránti nyitottság, hogy valaki ezt sikerrel tudja abszolválni?
4: Nem kell spirituális beállítottság. Én nagyon szeretem, hogyha szkeptikus jön egyébként a családállításra. Szerintem meg kell tapasztalni. Annyi nyitottság kell lenni, hogy el kell jönni. Ez az egy legfontosabb, és meg kell tapasztalni, és utána, amit saját magunk tapasztalunk, az pedig már tulajdonképpen kézzelfogható lesz.
1: Gondolom az elmúlt időszakban voltak nagy felismerések, nagy aha élmények, nagy sírások, és nagy ölelések egy-egy ilyen foglalkozás alkalmával, vagy egy-egy ilyen foglalkozást követően. Egy-egy sztorit meg tudsz velünk osztani, hogy milyen pozitív élményeid voltak, milyen pozitív visszajelzéseket kaptál egy-egy ilyen alkalom után.
4: Most a legutolsót, akkor a legutolsót mondom, mert egyébként mindegyik egy ilyen élmény, egy ilyen aha élmény, amikor ugye sikerül egy régi, vagy akár egy friss problémát is, de aztán kiderül, hogy nem annyira friss ez a probléma, csak most ismerte fel adott esetben az ügyfél. Szóval a legutolsót próbálom elmondani, amikor is azzal keresett meg az ügyfél, hogy iszonyatosan fáradt, nincs kedve az élethez, egyszerűen nincsen semmi energiája, bármennyit alszik, másra csinál egész nap, csak az ágyat nyomná, és csináltunk neki egy családállítást, eljött egy csoportos családállításra hozzám, és amikor hazament az állítás napján, már este küldte az üzenetet, hogy hát amikor hazaérkezett, arra lett figyelmes, hogy a kutyusa valamit szétszedett, és ha a családállítás előtt még arról lett volna szó, hogy őt ez nem érdekli, hogy most az ott szétszette, szétrágódott, stb. Nem foglalkozott volna vele, viszont a családállítás után, ugye, ahogy hazament, rögtön az volt, ó, akkor én ezt most gyorsan megcsinálom, kitakarítom, és akkor minden rendben lesz. És onnantól kezdve van energiája az életre, természetesen ő is elfárad, de ki tudja magát pihenni, azt mondta, teljesen megváltozott az élete, úgy érezte, hogy nem tudja, meddig fogja folytatni, amikor még ebben a nihiles állapotban volt, de azóta is energikus, visszakapta az életkedvét, az életenergiáját, és tényleg egyébként mindig üzen nekem, és még mindig azóta is mindig mondja, hogy annyira örülök, hogy találtam és elmentem hozzád, mert hogy visszakaptam az életemet.
1: Családállítás mellett még hozzuk be a beszélgetésbe mindenképpen a hang szerepét, a hangtál terápiát, a hangfürdőt és a hangtündérlétet. Mesélj nekünk egy picit arról, hogy ezek hogyan léptek be a te életedbe, hogyan találkoztál ezzel a szegmenssel.
4: Amikor a családállítás tanfolyamot tanultam, akkor találkoztam a hangtárfürdővel, és Tóth Zsuzsitól tanultam egyébként, akit nagyon szeretek, szerintem nagyon csodálatos hangfürdőket is csinál, és engem ez nagyon megérintett, és úgy gondoltam, hogy a családállítás mellett hangtárfürdővel is szeretném segíteni az embereket, és nem csak a hangtárfürdővel, hanem a hangtárterápiával is. És először felnőtteket kezdtem ezzel kezelni, illetve neki kezdtem el foglalkozásokat csinálni, és utána elkezdett igény lenni, hogy jó lenne, hogy gyerekeknek lehet, őket is hozhatjuk. És úgy gondoltam, hogy akkor elvégzem a hangtündér foglalkozás navigátor oktatást is, mert nekik azért egészen másképp kell tartani egy-egy ilyen foglalkozást, és őket is bevonom ebbe a csodálatos műfajba, mint a hangtávfürdő, és nagyon-nagyon szeretik a gyerekek is ezeket a foglalkozásokat. Kicsit kisimítja az ő idegrendszerüket is, vagy az ő kis lelkecskéjüket is ebben a rohanó, zavaros világban.
1: Ugye azt írod, hogy gyengéd támogatás, hogy a múltad ne teher, hanem erőforrás legyen. Hogyan hat ránk a múltunk, és miért érdemes ezzel foglalkoznunk?
4: Hát ez a családállítás főként, amit mondtam, hogy annyira az őseink, amit átéltek, akár egy családi titok, akár egy nehéz sors, akár egy bármilyen elakadás az őseinknél, az elérkezik hozzánk, genetikailag jön velünk, lelki szinten, akár testi szinten is. És én azt gondolom, hogyha megoldjuk, akadálytalanítjuk az ottani elakadásokat, a rég-rég múltból hozott mintáinkat, akkor a múltunk az támogatni fog minket.
1: Hogy érzed, az elmúlt időszak hogyan hatott rád, amikor is elmélyültél ezekben a tudományokban, elmélyültél ezekben a tevékenységekben, sikerült segíteni, és te is tulajdonképpen azt veszem ki a szavaidból, hogy azért másképp látod magadat és a világot is.
4: 10 éves korom óta segítőnek készülök egyébként, tehát dolgoztam az egészségügyben, és akkor ugye fizikai szinten próbáltam segíteni az embereknek, most pedig azt érzem, hogy ebben a rohanó világban nagyon fontos az, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, hogy a lelkünkkel, hogy egy kicsit lecsendesedjünk, hogy egy kicsit másra figyeljünk, mint a fizikai világban az anyagiak, a materiális dolgok. Nagyon fontos a befelé figyelés, és azt gondolom, hogy a legnagyobb értéke ma a csendnek van, és ezt nagyon nehéz megtapasztalni a mai világban, és ebben segít akár a hangtárfürdő, akár az, hogy egy kicsit elvonulunk, akár az, hogy elmegyünk és letesszük azokat a nehéz sorsainkat, vagy azokat a mintáinkat, amiket az őseinktől hozunk, vagy éppen nálunk került elő.
1: Mi a tapasztalat, mennyire vagyunk nyitott erre, hogy ebben a zajos világban egy kicsit elcsendesedjünk, egy kicsit csendben legyünk, egy kicsit magunkra figyeljünk, egy kicsit felgöngyölítsük a múltunkat.
4: Azt tapasztalom, és én ennek nagyon örülök, hogy egyre nyitottabbak rá az emberek, mert egyre inkább észreveszik ők is, hogy már sok ez a zaj, sok ez, ami körülvesz minket. Nyilván vannak, akik még szeretik azt a zajt, még odahúznak, de nagyon sokan nyitottak, és ha nem is a családállításra, nem is bármi, mi őket lecsendesíti, szerintem az a legfontosabb, hogy önmagunkba egy picit befelé figyeljünk, és amitől a szívünk telik meg szeretettel, hogyha rá gondolunk, az biztos, hogy jó irány, de amitől összeszorul a gyomrunk, amitől állandóan feszültek vagyunk, ami állandóra egy szorongást okoz, akkor ott változtatni kell, mert először a lélekbeteg, és az meg fogja betekíteni a testet is egy idő után.
1: Ez egy csodás végszó volt, úgyhogy ennek fényében cselekedjünk, és köszönöm szépen a Szűcs Szilvia lélekmentornak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó munkát kívánunk neked!
4: Köszönöm szépen, Briga, a meghívást!

0: Az anyaság mindig visz egy csavart a nők életébe. Az anyává válás talán az egyik legnagyobb fordulópont ugyanis életünkben. Egy új szerep, amely örömöt, kihívásokat és rengeteg kérdést is hoz magával. Hogyan lehetünk elég jó anyák úgy, hogy közben önmagunkról sem mondunk le? Hogyan találhatunk egyensúlyt a család, a párkapcsolat és a saját vágyaink között? És hogyan formálja át bennünk az anyaság a nőiségről és magáról az életről alkotott képünket? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk többek között Pajzs Dórával, az anyacsavar megálmodójával, aki abban segít az édesanyáknak, hogy az anyaság ne önfeladás, hanem önazonos, kiteljesedő életszakasz lehessen.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Pajzs Dóra, megoldásközpontú coach, az anyacsavar megálmodója. Szia Dóra, köszöntelek az éterben.
3: Szia Brigi, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Beszéljünk első körben egy kicsit az anyacsavarról, mutasd be kérlek a hallgatóinknak.
3: Az anyacsavar több mint 10 évvel ezelőtt indult el, először egy anyáknak szóló blokként, és a fókuszába az anyák lélektani aspektusai kerültek, mindenféle, ami az anyává válással kapcsolatos. Egészen a szüléstől kezdve, később a gyerekneveléssel kapcsolatos, vagy a munkába visszaállással, az időkezeléssel kapcsolatos, mindenféle szerep összehangolások kaptam.
0: Honnan jött annak idején az ötlet, és milyen volt 10 évvel ezelőtt ilyen dolgokról írni, az anyasságról írni?
3: Igazából úgy indult az anyacsavar, hogy amikor közel 14 évvel ezelőtt én magam is anyává váltam, éreztem, hogy lelkileg mennyire megvisel ez a nagy változás. Hát ez egy túl nagy változás túl sok területen, mert nem csak a testemet érintette, és nem csak a lelkemet, hanem a szerepeimet, a munkával való viszonyomat, a szociális kapcsolataimat, igazából a teljes identitásomat, és nagyon nehezen boldogultam vele, ezért gondoltam, hogy keresek magamnak egy anyacsoportot, egy önismereti csoportot, aminek ez áll a fókuszában, és nem találtam. Nem volt ilyen, nem létezett, és egy tréner barátnőmmel, aki hasonló helyzetben volt, ő is nemrég szült, akkor elkezdtünk egyszerűen csak ketten találkozni, és ezekről a témákról tabuk nélkül őszintén beszélgetni. És egy ponton megkérdeztük magunkat, hogy vajon mi ketten vagyunk azok, akik erről tabuk nélkül szeretnének beszélgetni, vagy lehet, hogy ez mást is érint. És akkor fölhívtuk telefonon azt a 8-10 ismerősünket, akik éppen kisgyerekes szülőként otthon voltak, és kiderült, hogy 10-ből 9 ember csak ezt foglalkoztat. Úgyhogy az első közös találkozásunk így lett. Ez lett az első anyacsavar csoport, és azóta most már hát gyakorlatilag 13 éve folyamatosan futnak tematikus, megoldásfókuszú anyacsoportok.
0: Mi változott az elmúlt 10-14 évben? Hogyan változott az anyasság fogalma, ha változott? Milyen volt akkor anyának lenni, milyen ma anyának lenni? Egyáltalán változott-e bármi az elmúlt időszakban?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy maga a fogalom az nem sokat változott, illetve azt, amit a fogalomhoz társítunk. A szerep felfogás az sok tekintetben változott, voltak ennek mindenféle hullámai. Az, hogy erről hogyan gondolkodunk, hogy el tudjuk-e azt képzelni, hogy például az anyaság összeegyeztethető-e azzal, hogy valaki karriert épít. Ugye ez nagyon hosszú ideig ez egy ilyen dikotóm fogalom volt, valaki vagy karriert épített, vagy anya volt. Azért most már hála Istennek és a megoldás fókusz talán pont ebben is egy nagyon klassz eszköz. Van arra nagyon sok jó gyakorlat, hogy ezeket a különféle szerepeket, amik elsőre összeegyeztethetetlennek tűnnek, igazából nagyon sikeresen össze lehet hangolni. Ami még változott szerintem, az az, hogy mennyiféle nyílt, tabumentes blog, influencer van anyaság témában. Egyre nyíltabban lehet arról beszélni, hogy milyen csodálatos és milyen nehéz ez a szerep és az egész identitás szeletnek a megélése, és mennyire sokféle, hogy ez nem egy egysíkú valami. Ez ahány édesanya van, ahány anya van, annyiféle.
0: Sok-sok anyukával beszélget. Mi az, ami manapság leginkább foglalkoztatja az édesanyákat? Mi az, amiről leginkább kikérik a véleményedet, amiben segítségre szorulnak, segítséget kérnek?
3: Van néhány örökzöld téma, ami mindenkit foglalkoztat, az, hogy hogyan lehet jó anya, hogyan lehet a gyerekeinek jó szülője. Ez egy örökzöld téma, ez azt hiszem, hogy élethosszig elkísér minden anyát, akkor is, amikor már felnőttek a gyerekei, de még két nagyon klasszikus téma van, az egyik az az időkezelés, hogy hogyan tud beleférni 24 órába az a sok minden, amit az ember szeretne, hogy beleférjen. És nagyon gyakran kiderül, hogy az időgazdálkodás az valójában energiagazdálkodás.
0: Létezik ilyen, hogy jó anya, vagy mostában gyakran hallom az elég jó anya kifejezést is?
3: Mindenképpen az elég jó anya kifejezést támogatom én magam is. Igazából arról szól a dolog, hogy az ideális énképünk az olyan, ami gyakorlatilag elérhetetlen. Pontosan tudjuk mindnyájan, hogy milyennek gondoljuk az ideális szülőt, és mindnyájan ideális szülők voltunk egészen addig, amíg meg nem születtek a gyerekeink. Akkor kiderült a realitás, és ezt a realitást próbáljuk közelíteni az ideálishoz. Ebből tud az elég jó, amíg elfogadható megoldás megszületni, ami egyszerre optimális a gyerekeknek is, meg a szülőnek is. Igazából én azt látom, hogy ami közös mind a három témában, hogy mindnyájan különbözőek vagyunk, és ezekhez a témákhoz, tehát a munkához való viszonyunkkal, az idővel való viszonyunkkal, a gyerekneveléssel, vagy gyerekvállalással való viszonyunkkal, mindnyájunknak valami teljesen egyedi, saját viszonyulása van. Nincs két egyforma eset, és azt kell megtalálnunk, hogy a saját viszonyunk az hogy tud jó lenni, hogy tud fenntartható lenni. Igazából itt is mindig az a kérdés, hogy hogyan tud illeszkedni egymáshoz ez a sok dolog, ez a sok identitás szelet. Ez egy kis önismereti munka, hogy mindenki megtalálja a saját legjobb megoldását erre.
0: Elindulunk ezen az úton, felismerjük, hogy segítségre van szükségünk, felismerjük, hogy problémáink vannak, vagy még mindig tabu témának számít ez a társadalom előtt.
3: Én azt tapasztalom, persze lehet, hogy én csak egy szűk réteggel találkozom össze, de én azt tapasztalom, hogy a probléma az mindenkinél megjelenik kivétel nélkül, és aki képes ezt artikulálni, van kivel megosztani, be tudja saját maga előtt vállalni, hogy nehéz neki, hogy nem talál jó megoldást a helyzetére, az segítséghez fordul. Most arra már eljutottunk oda, hogy segítséget kérni nem ciki, hanem éppen annak a jele, hogy valaki tudatosan foglalkozik saját magával, és keresi a neki legjobb megoldást.
0: Anyákkal beszélgetsz, az anyaság mindig fókuszban áll a munkád során is. Ez kicsit rávilágít olykor-olykor a te anyaságodra, anyaképedre is? Nem tudom, hogyha így a mindennapokban az ember szinte minden nap találkozik ezzel valamilyen úton, módon, akkor miként tekint a saját anyasságára, vagy miként néz vissza azokra a problémákra, amelyek elindították kvázi ezen az úton?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én nagyon hálás vagyok az ügyfeleimnek, mert úgy érzem, hogy napról napra tanulok tőlük a nehézségeikből is, abból is, ahogyan teljesen különböző módon állnak a dolgokhoz, keresik a megoldásaikat, és ahogyan erről tudnak beszélni egymás között. Azért tartom csodálatosnak a segítség nyújtásnak a csoportos formáját, mert ott meg lehet azt is tapasztalni, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal, és ugyanakkor azt is, hogy ugyanarra a típusú nehézségre, elakadásra mennyire szertágazó és sokféle jó megoldás létezik. Ez az embernek hitet ad abban, hogy akármi is történik vele, bármit hoz is a jövő anyaként, bármilyen nehézséggel is szembesül, arra lesz mindig megoldás. Én nagyon sokat kaptam ezekből, a jó gyakorlatokból, és a saját anyaságomat is szinte állítom, hogy napról napra új aspektusokkal gazdagítom, másképpen látom.
0: Nagyon szépen köszönjük Pajzs Dórának, hogy a vendégünk volt.
3: Köszönöm szépen.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Adásunk záró akkordja, ezúttal is Illi Noémi, és egy szuper könyv a könyvtárból.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló a Rádió Dabos magazin műsora, vendégem pedig Illi Noémi, a Dabosi Halászboldizsár városi könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: A gyerekkönyvet hoztam a Manó könyvektől, és egy gyönyörű könyv ez a kötet is. Nagyon szép a borítója is, és ugye az élfestés most nagyon divatos, bár igaz, hogy az emotívumok nincsenek, de rózsaszín teljes mértékben az oldala, úgyhogy nagyon szép kis kötet. Madarász Évának a Veronika kisasszony című könyve, a Gardedám nélkül címet is viseli, és arról szól, hogy néha nem számít, hogy mit szól a külvilág, néha nem jut eszünkbe, hogy neki indulni a világnak veszélyes is lehet. Olykor mondjuk, ha egy barátunknak szüksége van ránk, az sem számít, hogy minden összeomlani készül körülöttünk, vagy épp kitör egy világháború. Néha akkor toppan be az életünkbe a szerelem, amikor a legkevésbé számítunk rá, és az is előfordul, hogy fontos családi titkokra derül fény. Gardedám nélkül céltudatosan és elszálltan érkezik három lány Abáziába, és nem is sejtik, hogy útjuk még sokkal több kalandot és fordulatot hoz, mint legmerészebb álmaikba gondolták volna. Madarász Éva a regény egyszerre kalandregény, amit finoman csipkéz a történelem, egy friss hangvételű olvasmány, amit átitatnak Brunswick Teréz máig érvényes gondolatai. Csatlakozzunk tehát Veronika kisasszonyhoz, Olgához és Annie-hez, nyomozzunk velük és merüljünk el ebben a fordulatokkal teli könyvben.
0: Érdemes tehát gyermekkönyvekért is betérni a Halászboldizsár városi könyvtárba. Egyébként így, hogy nyár van és zajlik a vakáció, növekedett a gyermekek létszáma vagy a kölcsönzési arányszám az elmúlt időszakban. Mi a tapasztalat?
3: Hát ugye volt egy kis visszaesés a nagy meleg idején, de azóta fordulaton vagyunk, tehát maximumon vagyunk. Rengetegen érkeznek hozzánk, hál' Istennek, és sokan iratkoznak be. Volt táboros csoportunk is, akik nem nagyon akartak innen elmenni, pedig hát azt gondoltuk, hogy nem fogja őket annyira vonzani a könyvtár, úgyhogy bízunk benne, hogy ők is visszatérnek, és várunk még más táboros csoportokat is. Úgyhogy igencsak megnőtt most a látogatottság még itt a nagy meleg ellenére is.
0: Érdemes könyvtárba járni, és érdemes figyelni a zárvatartást, nyitvatartást, hiszen azért lesz olyan időszak, amikor nem tudjuk igénybe venni a könyvtár szolgáltatásait.
3: Igen, ugye ez már hamarosan elkövetkezik, pedig mindig azt gondoljuk, hogy olyan távoli időpont. Augusztus 8-ától augusztus 23-áig zárva tart a Halászboldizsár városi könyvtár, és a nyitás majd csak augusztus 24-én hétfőn indul, úgyhogy aki szeretne még a nyári szünetre, vagy akkor menni nyaralni, az tankoljon fel, tehát augusztus 7-éig este 6 óráig még meg lehet tenni a könyvtárlátogatást és a könyvválogatást. Addig is érkeznek új könyvek is, úgyhogy tele vagyunk rengeteg jó kötettel, alig győzzük válogatni a jobbnál jobb olvasni valókat.
0: Menjünk tehát könyvtárba és kölcsönözzünk szuper könyveket, így lesz teljes ez a vakáció. Noémi, köszönjük szépen, jövő héten természetesen várunk vissza egy újabb kötettel, addig is szép hétvégét, jó olvasást kívánunk neked.
3: Nagyon szépen köszönöm, és én is ezt kívánom mindenkinek.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék!
6: Itt a reklám.
5: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
7: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
5: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
7: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
5: De hát a Rádió Dabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
7: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
5: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. Marketing@radiodabas.hu
2: 93.4
6: Rádiódabas.
8: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a lagok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben.

0: Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítása a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint, ha minden jól megy, már nem kell sokat várni az indulásra. Hamarosan megkezdődhetnek a tesztek, majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek.

0: Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek Dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszentmiklóson és Halásztárkán tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kért el. Egy károsult 200 000 forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor. Délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 11 óra múlt pár perccel, a mikrofonnál Szulka Brigit, halljátok, és kezdetét veszi a Családi Piknik 2026. július 19-én vasárnap. Az első órában már is egy nagyon izgalmas beszélgetéssel fogunk indulni. Simogatás, etetés, élmények és felelős állattartás. Hogyan hozható közelebb a gyermekekhez az állatok világa? Nem sokára erről beszélget Szilágyi Izabella Kajdácsi Rékával a Mazsola Kisállatfarm új programjáról. Tartsatok velünk, most pedig Taylor Swift-tel indítjuk az órát.
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 93.4-en. A mai témánk egy nagyon családbarát téma lesz, talán közkedvelt is, hiszen egyre fontosabb, hogy a gyerekek ne csak a könyvekből vagy a képernyőkön keresztül ismerjék meg az állatokat, hanem személyes élményeken keresztül is megtapasztalják a velük való törődést, az örömöt és nem mellesleg a felelősséget is. Itt van velem most Kajdácsi Réka, a Mazsola Kisállatfarm vezetője, és egy nagyon különleges projektről fogunk vele beszélgetni, ami arról szól, hogy hogyan is tudnánk a gyerekeket közelebb hozni az állatokhoz, és hogy hogyan is tudnának a gyerekek is felelősségteljesebben állni az állatokhoz. De hogy pontosan miről is van szó, most Kajdácsi Rékát fogom kérdezni. Szia Réka, köszöntelek itt az éterben.
2: Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Réka, mesélj egy kicsit erről, hogy mi is ez a program, mi is ez a kezdeményezés.
2: Igazából betekintést nyújtok úgymond a mindennapjaimba. A gyerekek végignézhetik az állatokat, a lovaktól kezdve teljesen a birkák, kecskék, láma, nyuszi, mindenre lehetőséget biztosítok, hogy testközelből is találkozhassanak velük, hogy megmutatom nekik, hogy hogyan kell gondoskodni az állatokról, hogy milyen tartástechnológiát alkalmazok, valamint mindegyik állatról külön-külön beszélek, hogy mi a szükségletük, és hogyan kell hozzájuk viszonyulni és bánni velük.
1: Hogyan jött egyébként ez az ötlet, és miért pont a gyerekekre specializálódta, hogyha lehet így fogalmazni?
2: Hát igazából ez nagyon sokrétű, mert az összes barátom és ismerősöm mindig mondta, hogy úristen, már nyithatnál egy állatsimogatót, meg állatkertet, mert annyi állatom van ugye otthon, és igazából a legjobb barátnőm már édesanyja, és így az ő kisfián láttam azt, hogy mennyire megváltozik, amikor ott van az állatok között, hogy így teljesen átszellemül, és olyan empátiát tud már egy-két éves korban is mutatni a gyermek az állatok iránt, hogy így elkezdett körvonalazódni bennem ez az egész, és az örkényi csoportba kiírtam egy posztot, hogy egyáltalán érdemes-e ezt tovább gondolnom, és ott jött a pozitív megerősítés, hogy igen, és volt is nálam egy gyerekház, jó sok gyerkőccel, és ott azt az élményt, vagy tényleg egy kisfiú odaszaladt hozzám, és megölelt, és mondta, hogy ő még életében nem látott szamarat test közelből, meg hogy a legnagyobb boldogság, hogy a fészekből kiszehet a tojásokat. Ugye nekünk ez természetes, de hogy a mai világban ez már a gyermekeknek egy akkora élmény, hogy így ez bennem is egy örök élménynek megmaradt, hogy ekkora boldogságot tudtam csak azzal okozni, hogy odaengedtem az állataimhoz őket. Úgyhogy igazából innen indult ez az egész.
1: Azon túl, hogy mennyire jó dolog az, hogy testközelből is találkozhatnak az állatokkal, mit gondolsz a gyerekeknek a hozzáállása? Hogyan változott, vagy egyáltalán változott-e az elmúlt évekkel? Hogyan viszonyulnak ők az állatokhoz, és inkább ahhoz, hogy a felelős állattartáshoz? Mit gondolsz erről?
2: Én azt látom és azt tapasztalom, hogy egyszerűen a gyerekeknek ma már nincsen lehetőségük kapcsolódni egyébként az állatokhoz, mert lehet, hogy van otthon egy cica, meg egy kutya, de hogy egyébként így ennyi. Szóval az, hogy mondjuk testközelből nem tudják megkülönböztetni, hogy melyik a kecske és a birka, vagy a juh, ugye hivatalos, de hogy pontosan ez egyszerűen nem azért, mert nem szeretnének, csak egyszerűen, mert nincs lehetőségük. És én úgy gondolom, hogy egyébként nyitottak lennének a gyerekek erre, csak ugye a szülőknek ugye már ez nyűg, hogy az állattartás, ugye főleg az idei évben a takarmányhelyzet rendkívül nagy gondot jelentett mindenki számára, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy legalább ennyivel segítsem a gyerekeket.
1: Valójában szerinted egy gyermeknek a személyiségén, vagy hogy úgy unblock az élethez való hozzáállásán változtathat az, hogyha egy kicsit is többet vannak állat közelben, vagy kicsit is rálátnak arra, hogy milyen valakiért felelősséget vállalni?
2: Abszolút, igen. Nyilván tudom, hogy én ezzel a kis állatfarmmal csak egy kis porszem vagyok, de hogyha már egy-két gyermek gondolkozását vagy viselkedését meg tudnám egy kicsit pozitív irányba fordítani, akkor az már nekem bőven megérte, mert hiszen itt egy olyan következetes felelősséget tanulnak meg. Ugye a lovaglás is például nem csak abból áll, hogy felülök a lóra és megyek, hanem nyilván előtte meg kell etetni, trágyázni kell, le kell ápolni, és csak utána megvan ennek a kis lépcsőfoka, és ez ugyanúgy az állat, a nem csak a lóra, hanem mondjuk ugyanúgy, hogy türelem kell, kitartás kell hozzá, hogy mondjuk múlt héten is ugye voltak nálam, és kellett egy 15 perc, mire az állatok is elkezdtek ugye közeledni. De ehhez is pont azt mutatta meg a gyerekeknek, hogy kitartás és türelem. Ez a legfontosabb.
1: Na most, hogy ezt én azért kérdeztem tőled, vagy hogy így arra akarnék kitérni, hogy a húsvétkor beszélgettem egy hölgyel, aki pontosan arról beszélt, hogy mennyire nem észszerű dolog nyuszit ajándékozni húsvétra, hiszen hogy a gyerekeknek ideig, óráig a húsvét alkalmáig érdekes, de hogy aztán utána nagyon sok kóbor nyuszi lesz, és nagyon sok nyuszi útra van engedve, és igazából sajnos azoknak nem biztos, hogy egy hosszú, belátható élete lesz. Mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban, hogy miért lehet az, hogy emberek, de most akkor tehát gyerekek, de akár az emberek többségére is értetjük azt, hogy csak ideig, óráig fontos nekik egy házi kedvenc, mert van ez a rész, és van az a rész, akinek viszont teljesen a családi körébe, a mindennapjaiba épül bele a házi kedvenc.
2: Igen, hát itt igazából, itt a szülőnek is a felelőssége az, hogy megmutassa a gyereknek, hogy ugye ez egy felelősség, szóval ez egy kötelezettség, szóval nem csak addig, amíg a kedvünk tartja, hanem hogyha szeretnénk egy élő állatot, akkor azt komolyan kell gondolni, és arról minden nap akár többször is gondoskodni kell. És itt pont a nyuszit felhozva nem győzöm mindenki szajkózni, hogy mondjuk ebben a hőségben is teljesen máshogy kell takarmányoznunk az állatokat is, azt, hogy a nyuszi például a 30 fok fölötti hőmérsékletet nem bírja, szóval hőgutát tud kapni nagyon könnyen, szóval én is jeges palackok hordok a nyuszikhoz, meg minden. És ugye nagyon sok ember ugye ezzel nincs tisztában, és én azt szoktam mondani, és azért is gondoltam, hogy ez egy hasznos program lenne, hogy ha valaki szeretne mondjuk lovat, csacsit, nyuszit, vagy bármit, ugye nálam lehetőség van arra, hogy megtanulják még az alapokat is, hogy honnan kell elindulni, és én ezért nagyon hálás vagyok a szüleimnek, mert én csak úgy kaphattam még 10 évesen lovat, hogyha előtt ugye megtanultam, hogy mit eszik, az alapbetegségeit megtanultam, és nyilván el kellett járnom megtanulni lovagolni, és az alap dolgokat ahhoz, hogy saját legyen, és amúgy ez én minden szülőt erre bátorítok, hogy tegyen így, és tényleg legyen egy alap, és akkor onnan lehet tovább építkezni.
1: Igen, ez nagyon jó ötlet egyébként, amit mondasz, mert észszerűen belegondolva már van egy rálátásod arra, hogy mire számíthatsz, nem csak hirtelen belecsöppen egy nem olyan apró állat, mint a ló az életedbe, és akkor boldogulni ott kell vele.
3: A beszélgetés már is folytatódik itt a Családi Piknikben, az Otthon hangján. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
1: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Az identitást erősítik közel 1 milliárd forintból Pest vármegyében. Sok az illegális zöld hulladék lerakat Ráckevén. Hideg fronthoz kisebb lehűlést.
6: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
6: Első kézből.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Csak nem 948 millió forintos, 100%-os Európai Uniós támogatásból valósul meg az identitás erősítése Pest vármegyében című program. A Top Plus konstrukció keretében megvalósuló projekt célja, hogy erősítse a vármegye települései közötti együttműködést, valamint a helyi közösségek összetartozását és identitását. A projektet Pest vármegye önkormányzata vezeti konzorciumi formában, partnerei a Pest vármegyei Népművelők Egyesülete, a Közép-Magyarországi Folklór Szövetség és a Pest vármegyei Településfejlesztési Nonprofit Kft. A fejlesztés tervezett befejezése 2028. május 31-e. A program részeként olyan közösségi és kulturális események valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a térségi összetartozás erősítéséhez, a helyi értékek bemutatásához, valamint a települések közötti kapcsolatok fejlesztéséhez. A kezdeményezés célja, hogy a Pest vármegyében élők még erősebben kötődjenek lakóhelyükhöz és közösségükhöz. A projekt valamennyi Pest vármegyei lakost megszólítja, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra. A program külön hangsúlyt helyez a mély szegénységben élők és a romák társadalmi felzárkózásának támogatására, a gyermekek szemléletformálására, a nők esélyegyenlőségének elősegítésére, az idősek aktív és egészséges életvitelének támogatására, valamint a fogyatékossággal élő emberek társadalmi elfogadásának erősítésére. A fejlesztés várható eredményeként erősödik a közösségi összetartozás érzése, nő a Pest vármegye iránti elköteleződés, és tovább fejlődnek a térségi együttműködések. Az illegális közterületi zöld hulladék lerakás miatt felszólította a lakosságot Deák Tibor Ráckeve polgármestere, hogy vagy helyezzék ki az arra rendszeresített zsákokban azt szállítási napokon, hogy a szolgáltató elvigye, vagy a saját kertjükben találjanak megoldást az újrahasznosításra. A város különböző pontjain megjelentek ugyanis a kerti hulladékhalmok, amelyeket csak jelentős költségvetési kiadás mellett tud elszállítatni az önkormányzat. A városvezető arra kéri a lakosságot, ne terheljék ilyen módon Ráckeve költségvetését.
8: Ráckevén a zöld hulladékot a DTK Nonprofit Kft. Szállítja el a megadott időpontba és a megadott módokon. Nyilván mindenkinek keletkezik feleslege, vagy hát több, mint az a mennyiség, amit a DTKH elszállít. Ennek is megvan a módja természetesen. Többletzsákot lehet vásárolni, és akkor elviszik azt is. De azt gondolom, hogy nem a lerakat a módja annak, hogy valaki a felesleg zöld hulladékot elrakja, elhelyezze. Én nem is tudom, hogy ezt emberek hogy képzelik, a saját környezetünkbe rakják ki oda, ahol már nem tud vele mit kezdeni. Számtalan módja van az ilyenfajta hulladék, zöld hulladéknak a kezelésére. Én például 10 évvel ezelőtt vásároltam egy darálógépet, ezeket az ág vastagságokat tökéletesen ledarálja, le lehet komposztálni vele, és a virágkert mulcs helyett ezt nyugodtan be lehet szórni a kertek alá. Nem hiszem, hogy ez a módja, és tele van a város ilyen lerakatokkal. A Somlyó-szigeten, a Somlyó-sziget környékiek odahordják az önkormányzati telekre. A városnak nem erre van a költségvetése beállítva, hogy az ilyen hulladéklerakókat felszámoljuk.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
9: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallod Kis György Krisztiántól. Július utolsó hétvégéjén elindulnak az NB3-as csoportokban a mérkőzések. Vasárnap 17 óra 30-kor az SMTK utánában nyitja meg az idényt az előző szezon bajnoka a Monor a délkeleti csoportban. A megújult Dabas hazai pályán mutatkozik be a Szeged Csanád Grósics Akadémia 2 ellen. Délnyugati csoportban folytatja a Dunaharaszti a bajnokságot, ők a PMFC csapatához utaznak majd, ezt a mérkőzést viszont szombati napon 19 órakor rendezik. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Ma egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől. Emiatt a napos, gomoly felhős idő mellett helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A front érkezésével átmenetileg viharossá fokozódhat az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet!
2: Családi piknik.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Hogyan épül fel ez az 1-2 órás foglalkozás? Milyen élmények várják a gyerekeket? Hogyan kell a hallgatóknak elképzelniük ezt?
2: Igazából mindig felszoktam így térképezni, hogy a gyerekek melyik állat iránt érdeklődnek legjobban. Általában ezek a lovak és a csacsik viszik, mert ugye most már egy hónapos kis csacsicsikóm is, mindig ők viszik a pálmát, és akkor ott mindig így több időt szánunk, szóval beszoktam őket engedni ugyanúgy a karámba, mert ugye itt az is, hogy sok állatcsimogat ugye nem engedi be az állatok közé a gyerekeket, nálam itt lehetőség van bemenni közéjük, simogathatják őket, és akkor mindig így igyekszem a legfontosabb dolgokra kitérni, ugyanúgy megadom a lehetőséget például a lovaknál is, hogy lápolják őket, elmutogatom a lónak a testrészeit, hogyha később más ugye szeretnének akár lovagolni, akkor a felszereléseken végigmegyünk, hogy minek mi a neve, és akkor így megyünk tovább, ugye három fő állomás van úgymond a kisállatfarmon, és akkor mindegyiknél próbálom figyelni, hogy az érdeklődés még megmaradjon, hagyok időt, hogy kérdezzenek, hogyha valamit nem tudnak, vagy szeretnének az adott állatról többet megtudni, és igazából így végigjárjuk az állatokat. Mindenhol ott vagyok, hogyha mondjuk van a sündisznóm, ugye van a sündisznóm is, azt így kézről kézre szoktam adni a gyerekeknek, és akkor odabújik a gyerekekhez, azt nagyon imádni szokták, és akkor így igazából, de teljesen alkalmazkodom a gyerekek érdeklődéséhez.
1: Mi ez a három állomás? Engem nagyon kíváncsivá tettél.
2: Ugye eleve nem úgy indult ez az egész, hogy én kis állatcsimogatót szeretnék, vagy kis állatfarmot, hanem igazából az állatok azok vannak miattam, és akkor így gondoltam, hogy már legyen egy ilyen része is a dolognak, hogy ugye fogadok látogatókat. Ugye vannak a birkáim, azok egy akácos erdőben vannak, és ugye át kell sétálni. És ugye még sétálunk, addig is beszélgetünk az állatokról, aztán ugye vannak a lovak, meg a csacsik, és ott körülötte vannak a baromfik. Ugye vannak tyúkok, libák, és akkor van a másik állomás, úgymond, ahol vannak a nyuszik, láma, kecskék, tengeri malac, meg a süni, és akkor így szoktuk körbejárni, úgymond, a farmot.
1: Hány lakója van az állatfarmodnak egyébként?
2: Nem tudom. Összesen még nem számoltam, ilyen 30 körüli birkalétszám van, 3 kecském van, bár őket valószínű, hogy el kell adnom, mert a kerítést nem annyira tisztelik, se a villanypásztort. Ugye 2 ló van, 2 csacsi, meg ilyen 40-50 baromfi, úgyhogy...
1: Úgyhogy bőven vannak, nem panaszkodhat. És figyelj, Réka, ez ilyen délutáni foglalkozás keretein belül gondolod, vagy hogy ezt így hogyan kell egy szülőnek elhelyeznie?
2: Igazából előreegyeztetett időpontban én most tudok alkalmazkodni, mert úgymond nálunk most holt szezon van a mezőgazdaságban, úgyhogy most így az időmet teljesen erre tudom egy pár hét erejéig még biztosan fókuszálni.
1: És milyen az érdeklődés? Eddig jelentkeztek a programra, vagy egyre több szülő gondolhatja azt, hogy jó, hogyha inkább valami ilyesmi helyre viszi el napközibe a gyermekét?
2: Igen, hála Istennek azért van érdeklődő, és nagyon örülök, hogy a szülők is nyitottak erre, hiszen a szülő múlik úgymond nagyon sok minden, meg az, hogy tényleg amíg ott vannak nálam a gyerekek, nincsen semmi telefonozás, nincsen semmi kütyű, kint vannak a természetben, a friss levegőn, és csak az állatok vannak a főszerepben.
1: Volt-e már olyan példa, hogy mondjuk általad, vagy a te indítatásodra ragaszkodott egy gyerkőc valami állathoz, és aztán végül meg is kapta a szüleitől?
2: Igen, így ugye nekem 3 fajta birkám van, van a walliszi fekete orrú, a kamerun, és egy van egy Île-de-France anyám, és ott mondta a kislány, hogy anya, haza megyünk, a papa vesz nekem egy birkát, és így is lett is birkája a kislány.
1: És így is lett, és a kislány akkor azért foglalkozott. Beszerezte az első alap dolgokat, amiket tőled megtanulhatott. Hogyan tudnak egyébként hozzád jelentkezni, Réka, a családok, hol keressenek, akinek most fölkeltetted az érdeklődését?
2: Facebookon, a Mazsola kis állatfarm oldalán üzenetben mindenki megtalál, és általában még aznap tudunk időpontot is egyeztetni.
1: Mik a terveid a jövőre nézve? Jövőre már bevállalsz egy egész heti Mazsola farmos tábort, vagy mire számíthatunk?
2: Hát igazából gondolkozom, sőt, nagyon sokan mondták, hogy a táborra nagyon nyitottak lennének, de nyilván még egyedül ahhoz kevés vagyok, de nem zárkózom el. Pont ez miatt csináltam egy képzést is évelején, szóval igazából akadálya nincsen, csak még sok minden neki kell körvonalazódnia ez ügyben.
1: Egyébként tehát már erre te tudatosan készültél, hogy valószínűleg a gyerekek lesznek a te célközönséged, mármint hogy velük is szeretnéd ezt az egészet építeni.
2: Igen, egyébként én nyaranta nagyon sokat táboroztattam, ilyen lovas táborokban voltam, és nagyon, nagyon jól tudok kapcsolódni a gyerekekhez, és az állatokhoz is, és így azt gondoltam, hogy ezt a kettőt így...
1: Kellene egyeztetni.
2: Igen, hogy... és így tényleg, akik mondjuk így... esenések, és más nem annyira tud kapcsolódni a gyerekekkel velem, azért sokkal könnyebb, és így, hogy bevonom az állatokat, így még könnyebb.
1: Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy saját nevelési igényű gyermekekkel esetleg találkoztál-e már, akikre esetleg jó hatással volt az állatok közelsége?
2: Igen, nagyon, nagyon sokkal találkoztam, vagy akik még nem voltak így úgymond diagnosztizálva ezzel, igen, de lehetett látni, hogy valami van a háttérben. A koncentráció, a mozgása rengeteget javult, mondjuk, hogy csak lovaglás szempontjából, vagy csak ha a ló közelébe volt, megtanult fókuszálni, odafigyelni, türelmesnek lenni, megtanulta, hogy hiába erőszakos, akaratos, nem fog célba érni. Szóval meg nagyon sok alázatot tanulnak ezek a gyermekek is.
1: Egyébként az állataik hogyan fogadják ezt, hogy vendégeik vannak folyamatosan?
2: Hát, hogyha így, én törekszek arra, hogy mindig kis csoportok. Uh-huh. Ugye hozzám mindegyik ragaszkodik, de hogyha így mondjuk 20-30 becsődülünk mondjuk a birkákhoz, akkor azért távolságot tartanak, de hogyha így kevesebben bemegyünk, akkor mindegyik így jön oda, úgy érdeklődik. Nem mondom, hogy az összeset meg lehet simogatni, de vannak köztük olyanok, akik kifejezetten embercentrikusak, főleg ez a walliszi fekete orrójú. Ez arról híres, hogy így genetikailag is egyszerűen embermágnes, szóval mindig ott van, ahol
1: én. Meg egyébként mese szép, hát
2: nagyon, igen. Nagyon szerelem az a fajta, még hogyha évi háromszor kell nyírni, akkor is.
1: Jól bírják a látogatókat,
2: igen,
1: ők
2: és ez
1: is.
2: Így pont, amúgy nem szándékos volt, hogy én most azért szeretném ezt a fajtát, mert hogy mennyire embercentrikus, hanem ez így jött, és ez így nagyon jól jött ki.
1: Szoktak-e lovagolni ilyen eseményeken a gyerkőcök, mondjuk aki már van, rendelkezik bármilyen tapasztalattal?
2: Nem, nekem nincsenek vizsgázott iskolalovaim, szóval őket csak én, igazából már csak az egyiket lovagolom, a másik az már nyugdíjas. Úgyhogy, de arra mondjuk van lehetőség, hogy én körbevezetgetem egy pár kört, hogyha még soha életében nem ült lóra, de akkor is nyilván védőfelszerelés, szóval kobak, hosszú nadrág, cipő, szóval ettől így nem zárkózom el, de az, hogy én lovagoltassak, mert amit oktassak, az nem.
1: Akkor így végezetül az adásunk végéhez közeledve, azok a szülők, akik jelentkeznek hozzád, mivel készüljenek, mit vegyenek figyelembe első körben, és akkor még egyszer, hogy hol keressenek téged.
2: Igen, Mazsola kis állat fan Facebook oldalán lehet érdeklődni ez ügyben, és igazából, hogyha egy pár darab répát hoznak akár az állatoknak, akkor azért mindenki hálás lesz a kis állatfarmon.
1: Réka, végezetül mi a legnagyobb célod ezzel a kezdeményezéssel, és mit szeretnél elérni? Hogyan tehetjük közösen talán kicsit szebbé a világot ezzel a programmal?
2: Én mindenféleképpen szeretnék élményt adni a gyerekeknek, szóval valós élményt, és mindezek mellett szeretném edukálni a felelős állattartás alapjaira őket, hogy a jövő generációja azért rajtunk is múlik, és szeretném, hogyha a jövőben olyan emberek tartanának állatot, akik felelősségteljesek, és tudják azt, hogy hogyan kell bánni az állattal, és mire van szükség.
1: Köszönöm szépen, Réka, hogy itt voltál, a mai vendégem Kajdácsi Réka, a Mazsola Kisállatfarm vezetője volt, és hát bízom benne, hogy egyre több szülőhöz eljut a te hangod, a te kezdeményezésed, és hogy minél több gyereknek tudsz egy kis utat mutatni, és kedvet kaphatnak tőled arra, hogy hogyan is legyenek igazán jó gazdi. Köszönöm szépen, Réka, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Családi piknik.
1: Az óra végéhez közeledve, a következő órában is folytatódik a Családi piknik. Tartsatok velünk egészen délután 4 óráig, most pedig megnézzük, mi a helyzet az utakon.

0: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Csólyok Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csólyok Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet. Olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak, és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt, majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és a KAÜ azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakukban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Otthagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk.

0: mentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Délmúlt pár perccel, a mikrofonnál Szluga Brigitt, halljátok, folytatódik a családi piknik, én pedig közben mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok. Most is egy izgalmas téma következik, varázspálca, kvidics, poszorkánysüveg és kertmozi. Július 31-én Harry Potter nap lesz Kakucson, hamarosan Nagy Piroska szervezővel beszélget Szilágyi Izabella arról, milyen varázslatos programokkal készülnek, úgyhogy tartsatok velünk ebben az órában is. Jöjjön először most Szia és a California Dreaming.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
1: Családi piknik, minden vasárnap a 93.4-en.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.
2: Lehet csak

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 93.4-en. Július 31-en nem akármilyen nap a Harry Potter rajongók számára, hiszen ezen a napon ünnepeljük a világ egyik legismertebb varázsló tanoncát, ki van a születésnapja. Kakucson ezt az eseményt egy délutános és esti varázslatos programmal ünneplik meg, ahol a kicsiket és a nagyokat is nagyon izgalmas programokkal várják, hogy pontosan mire lehet számítani a látogatóknak. Erről beszélgetünk most Nagy Piros az esemény szervezőjével. Szia Piroska, köszöntelek itt az éterben.
2: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat, és téged is.
1: Piroska, mesélj egy kicsit első körben arról, hogy hogy jött ez az ötlet, hogy Kakucson Harry Potter napot szervezzetek.
2: Az alapötlet az onnan jött, hogy szerettem volna, hogyha itt Kakucson a nyár folyamán van valami olyan esemény, amihez úgy tényleg szinte minden korosztály tud kapcsolódni, ami érdekes, ami még nem volt, és ugye a július 31-i dátum, a rajongók biztos, hogy tudják, azért is fontos, mert akkor van a főhősünknek, Harry Potternek a születésnapja, és ennek apropójából álmodtam meg ezt az eseményt.
1: Miért érezted egyébként fontosnak azt, hogy Kakucson szervezzétek ezt, és hogy úgymond ez egy közösségépítő esemény legyen?
2: Alapvetően szerintem a közösségépítés bármilyen formája nagyon fontos, és szerintem minden olyannal kell próbálkozni, ami meg tudja szólítani az embereket. Én szeretném, hogyha itt is tényleg az emberek jó élményekkel gondolnának a településre is, egymásra is, hogyha tényleg tudnánk közösen szórakozni, pihenni, időt tölteni.
1: És így esett hát, a választás a Harry Potterre.
2: Igen, igen, ez lenne a nyári nagy program, vagy hát számomra nagy, szerintem egyébként a közösségnek is nagyon érdekes lehet.
1: És pontosan, ahogy mondtad, Harry Potter minden korosztály főhőse, főkedvence lehet, de éppen ezért milyen programokkal várjátok mind a gyerekeket, a családokat?
2: Én azt gondolom, hogy mindenki meg fogja tudni találni benne a magának valót. Készülünk egy kis a témához kapcsolódó kézműveskedésre, azon kívül készülünk Quidditch kapukkal, tehát lesz az lehetőség játszani, elkészül majd a tekergők térképe, ahol minden résztvevő be tudja jelölni, hogy településnek, vagy akár a településen kívül melyik részről érkezett. Fotófallal készülünk, illetve egyéb díszítő elemekkel is, és hát ugye 19 órától nagyjából talán addigra már jók lesznek a fényviszonyok. Szeretnénk a filmet egy kertmozi keretében is megnézni, és azt gondolom, hogy ha esetleg a kézműveskedés vagy a Quidditch annyira nem szólítja meg a felnőtteket, vagy az idősebb lakosságot, talán a filmnézés az mindenképpen érdekes lehet. A kertmozi hangulata mindig jó.
1: Ön nagyon sok programot felsoroltál, de van-e személyes kedvenced ezek közül? Úgy az elképzelésben mi az, ami hozzád a leginkább közel áll?
2: Én nagyon várom, hogy például a Quidditch-ezés az mennyire nyeri el a gyerekeknek a tetszését. Ugye itt nyilván csak egy ilyen karikába kell bedobálni a labdát, akár versenyt is tudunk szervezni e köré. Ezt én nagyon várom, szerintem egy kis mozgás sem árt itt a sok ügyeskedés, meg filmnézés közben. Egyébként meg igazából az egészet nagyon izgatottan várom, hogy milyen lesz, hogy tényleg olyan lesz, amilyennek én elképzeltem, illetve hogy a odaérkezőknek is elnyeri a tetszését.
1: Hosszadalmas volt egyébként az előkészület, a fölkészülés erre az eseményre?
2: Nyilván az elképzelés az így folyamatosan jön, mindig jön valami úr, hogy még ez is jó lenne, még az szerintem még beleférne. Kell rá készülni, igen. Így a következő két hét az ezzel telik, igen.
1: Piroska, mit gondolsz, kell bármilyen előzetes tudás, bármilyen Harry Potter ismeret ahhoz, hogy valaki jól érezze magát ezen a napon nálatok?
2: Én az eseményt is úgy hirdettem, illetve tettem egy bejegyzést, hogy aki nem ismeri, azért jöjjön el, aki ismeri, azért jöjjön el. Azt hiszem például az én korosztályomat, a 30-asokat végig kísérte a gyerekkorunkat ez a regénysorozat, és én mindig nagyon vártam a következő könyvet, a következő filmet, hogy mi lesz a vége, hogy melyik szereplővel, mi fog történni az események során. Szerintem ez is egy jó alkalom arra, hogy aki nem ismeri, az most megismerje, mert egy nagyon szerethető regénysorozatról, illetve filmsorozatról van szó.
1: Akár még lehet, hogy ez is a cél, hogy egyre többen ismerkedjenek meg, talán a fiatalabbak is a Harry Potter regénysorozattal?
2: Igen, van benne egy olyan rejtett, nem is tudom, szándék. Hogy mondjam, szándék, hogy ha valakinek felkelti az érdeklődést, az elővegye a könyvet, mert ugye mindig a filmnézés van, és hogy azért jó olvasni, saját fantáziánkban is elképzelni azt, hogy hogyan történik a leírás alapján az eseménysorozat, úgyhogy igen, van egy ilyen is, hogy hát ha egy kicsit legalább csak a nyáron a gyerekek, az idősebbek, az idősebb gyerekek előveszik a könyvet, és elolvassák.
1: Akkor összességében mind kicsik, mind nagyok föl fogják tudni találni ezen az eseményen magukat. Van, aki nosztalgiázni, de van, aki akár egy új ismeretet, egy új élményt felfedezni.
2: Így igaz. Úgyhogy én mindenkit nagyon nagy szeretettel várok.
1: Adásunk elején említetted a kertmozit, még erről egy kicsit beszélj nekünk, hogy akkor ezt hogy kell elképzelni, melyik részt fogjátok vetíteni?
2: Hát, hogy melyik részt, igazából amennyire van igény, nyilván az elsővel szeretném kezdeni, hát hogy aki még nem ismeri esetleg, vagy már régen volt, az egy kicsit felidézve, hogy kezdődött ennek a főhősnek a története, de igazából én azt gondolom, hogyha kettőre van igény, akkor kettőt nézünk meg, ebben én rugalmas vagyok. Remélem, hogy a helyszín is rugalmas benne.
1: Akkor kérlek, Piroska, hívd meg a hallgatóinkat, hát ha a hallgatóinknak is felkeltetted az érdeklődését, hol keressenek téged, hol érdeklődhetnek, és végül is hol kerül megrendezésre ez a szuper nyári esemény?
2: A Facebookon van rá esemény, Harry Potter nap Kakucson, július 31-e, 17 órától a Rónai György könyvtár és közösségi házban. Várunk szeretettel mindenkit.
1: Nagyon szépen köszönöm, Piroska, hogy itt voltál, és köszönöm szépen a válaszaidat. Hát remélem, hogy azért egyre többen kedvet kapnak ahhoz, hogy újra egy kicsit belássák magukat a Harry Potter világába. Tehát akkor július 31-én délután 17 órától érdemes ellátogatni a Kakucsi Rónai György könyvtár és közösségi házba, ahol mindenki becsöppenhet Harry Potter univerzumába, és újra egy kicsit gyerek lehet és felidézheti a régi szép emlékeket. Köszönöm szépen, Piroska, hogy itt voltál, és köszönöm az interjút.
2: Én köszönöm szépen, és még egyszer mindenkit szeretettel várunk.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Nézzük, mit üzennek nekünk már a csillagok. Kedves Kos, a Mars Saturnus sextil komoly belső erőt és fókuszt ad neked ma, de a mérleg hold az égen pont az egyensúlyra figyelmeztet. Ne akard egyedül megváltani a világot. Használd ezt a struktúrált energiát arra, hogy rendezd a kapcsolataidat. A mérleg hold felelősíti a szép és kényelmes dolog iránti vágyaidat, kedves Bika. Kényeztesd magad, de a rák Merkur hátlálása miatt számíts rá, hogy régi emlékek vagy rég nem látott ismerősök is felbukkanhatnak. Az ikrek jegyében járó Mars és a Szaturnusz barátságos kapcsolata segít abban, hogy a szerteszét áramló gondolataidat végre egy mederbe tereld. Csak a szavak megválasztásával vigyázz, mert a retrográd Merkur hajlamosíthat a félreértésekre. Mivel a Merkur a rák jegyében hátrál, ma igazi nosztalgikus hangulatba kerülhetnek a rák szülöttei. A mérleg hold viszont arra ösztönöz, hogy otthonodban teremts békét és harmóniát. Kedves Oroszlán, a jegyedben lévő Jupiter és a Neptunusz csodás kapcsolata ma szinte ragyogóvá teszi a kisugárzásodat. A mérleg hold miatt rendkívül diplomatikus és bájos vagy, így te lehetsz a tökéletes békéltető bármilyen családi vagy baráti vitában. Bár a Mars és a Szaturnusz arra ösztönözheti a szűzeket, hogy praktikus dolgokkal töltsék a vasárnapot, például takarítással vagy jövő heti tervezéssel, a mérleg hold arra kér, hogy lassíts és találd meg a szépséget a pillanatban. Engedd el a szigorú listáidat mára. Kedves mérleg, a hold ma a te jegyedben jár, így te vagy a nap abszolút nyertese, érzelmileg kiegyensúlyozottnak és harmóniában érezheted magad. A Jupiter-Neptunusz tranzit hatalmas inspirációt hozhat neked, legyen szó művészetről vagy lakásszépítésről. A mérleg hold és a Jupiter-Neptunusz fényszöge a belső világodat aktiválja, kedves Skorpió. Rendkívül erős megérzéseid lesznek ma, szinte olvasol mások gondolataiban. Használd ezt a csendes vasárnapot meditációra vagy egy nagy sétára. Kedves Nyilas, a Mars és a Szaturnusz szextilje céltudatossá tesz, míg a mérleg hold közösségi életedet pörgeti fel. Kiváló nap ez arra, hogy találkozz a barátaiddal, vagy részt vegyél egy kulturális programon. Kedves Bak, a Szaturnusz támogató fényszöge miatt ma is nagyon fegyelmezett vagy, de a mérleg hold arra figyelmeztet, hogy az életed nem csak a munkáról és a feladatokról szól. A Jupiter és a Neptunusz arra invitál, hogy merj kicsit álmodozni, és találd meg a harmóniát a magánéletedben is. A mérleg hold fellobbantja a vízöntő tudás szomját és a kalandvágyát is. Kiváló alkalom ez arra, hogy valami újat tanulj, vagy elmerülj egy téged inspiráló témában. Ha régi barátok keresnek meg, szakíts rájuk időt. És végezetül, kedves halak, uralkodó bolygód a Neptunusz ma csodás kapcsolatban áll a Jupiterrel, ami felerősíti az amúgy is erős intuícióidat és művészi vénádat. A mérleg hold segít abban, hogy a mély és bonyolult érzelmeidet most könnyebben és harmonikusabban tud kifejezni. Ezeket üzenik mára nekünk a csillagok.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
3: Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Családi piknik.
1: Rádió Dabas az otthon hangja, mindjárt az óra végéhez közeledünk, úgyhogy hamarosan közlekedési hírekkel megyünk tovább, és a következő órában is egy izgalmas beszélgetést hallgathattok meg, egy régebbi beszélgetésünket ismételjük meg, tartsatok velem akkor is.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia a Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszent Miklóson és Halásztálken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a leveg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
1: A régió leghallgatottabb rádiója.
3: Egy óra után pár perccel folytatódik a családi piknik itt az Otthon hangján. Ebben az órában egy régebbi beszélgetést hallgathattok meg, amelyben dr. Glit Viktorral beszélgetek, aki a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense és a fenntartható fejlődés kutatási területen. A fenntartható fejlődésről beszélgettünk, és szerintem abszolút aktuális a beszélgetés. Klímaszorongásról is szó esik majd, mikor ekkora hőség van, hőkupolák jönnek, mennek, és azt jósolják, hogy igazából ez talán az utolsó leghűvösebb nyarunk. Erről lesz ebben az órában szó. Tartsatok velem!
1: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.
0: Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.

0: Családi piknik.
1: Folytatódik a Családi piknik itt az Otthon hangján. A vendégem a vonal túlsó végén dr. Glied Viktor, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense, oktató, kutató, a fenntartható fejlődésért szakkollégium vezetője és a fenntartható fejlődésért koordinációs tanács tagja. Köszöntöm.
2: Én is köszöntök mindenkit.
1: A fenntartható fejlődés a mai témánk. A klímaszorongás ugye már évek óta benne van a köztudatban, hogy talán még a Covid még inkább elő is hozta egy kicsit, illetve hát az is, hogy folyamatosan tárgyalnak nagyobb tanácsokban is, illetve világszinten arról, hogy hogyan állunk a klímaváltozással. Vannak még mindig olyan hangok, akik azt mondják, hogy ez nem igaz, ez csak rémizgetés, de mégis ön hogy látja, hogy állunk most ezzel?
2: Hát igen, vannak ilyen hangok, akik azt állítják, hogy a klímaváltozás mint olyan nem létezik, ez egy összeesküvés elméletnek a része. Na most nagyon nehéz ezzel vitatkozni, ugyanis azt tudjuk, hogy a vélemény mindenkinek lehet. Viszont az, hogy létezik klímaváltozás, ez egy tény. És nem csak ember által előidézett klímaváltozás van, hanem ez egy természetes folyamat, amióta világ a világ változik az éghajlatunk, változik az időjárás. Az ember belenyúlt és belépett ebbe a rendszerbe közel 300 évvel ezelőtt, ugye az ipari forradalomtól kezdődően növeltük a károsanyag kibocsátásunkat. Elsősorban a széndioxidról beszélünk, de más káros gáz kibocsátásokról is, és ez azt eredményezte, hogy belenyúltunk az éghajlatunkba, melegszik az átlaghőmérséklet a Földön, ez pedig a szélsőségek felé nyomja el az időjárásunkat. Ugye egyre szélsőségesebbé válik az időjárás. Nagyon sokan azt gondolják, hogy maga a globális felmelegedés azt jelenti, hogy egyre melegebb és melegebb lesz. Ez részben igaz például Magyarországon. Az átlag hőmérséklet folyamatosan emelkedik Magyarországon, ugye az elmúlt években mértük, amióta mérjük ugye a folyamatosan a hőmérsékletet ugye az elmúlt 100-120 évben, a legmelegebb időszakkal találkoztunk, viszont amit meg kell értsünk, véleményem szerint az, hogy egyre szélsőségesebbé válik az időjárásunk. Ez szerintem mindenki érezheti a saját bőrén, hogy fogalmunk sincs, hogy öltözzünk, mert egy nap lehet 25-30 fok is, ugyanakkor éjszaka 10-15 fok, és ez a következő napra teljesen megváltozhat. Úgyhogy ehhez a szélsőséghez kéne alkalmazkodjunk, és én azt gondolom, hogy nem kell túlságosan bizonygatni azt, ami több száz, több ezer tudós, klimatológusok, meteorológusok, geográfusok, fizikusok, légkörrel foglalkozó szakemberek is bizonyítottak már, hogy ez egy létező folyamat, és a létező folyamathoz való alkalmazkodás fogja eldönteni a jövőnket.
1: Sokan ugye már a vészharangokat kongatják, hogy ha így folytatjuk a mi hatásunkat, tulajdonképpen az emberi hatást, akkor annak már belátható időn belül óriási következményei lesznek. Tehát, hogy mi az, amit mi, ha így folytatjuk, ahogy most, és nyilván majd arról is fogunk beszélgetni, és igazából ez lesz a fő témánk, hogy mi kis emberek, akiknek nem egy óriási gyárnak a tulajdonosai vagyunk, akik mondjuk csökkenteni tudják esetleg a karbonkibocsátásukat, hanem csak kis emberekként mi az, amit mi tehetünk, de úgy összességében mit hagyunk mi a gyerekeinknek most? Mindig azt érzem egy kicsit, hogy valahogy ezt a előttünk lévő generációk és mi rontjuk el, és akkor majd őnek kell megoldani valami, ilyesmit szűrök le mindig, holott már mi is sokat tehetünk, de hogy mit hagyunk most örökül nekik?
2: Igen, azt szokták mondani, és ez egy nagyon vészjósló mondat, hogy valószínűleg mi vagyunk az utolsó generáció, akik úgy láthatják a Földünket, amilyen az volt az elmúlt néhány száz évben. Ez egy tényleg aggodalomra okot adó kijelentés, hogy mit hagyunk a jövő generációra, de azt gondolom, és azt szoktam mondani, hogy alapvetően mi, akik most élünk a Földön, több mint 8 milliárd ember, hát nekünk is még látni kell, még érezni kell, hogy mit jelent az, hogy természet, újjáéledő természet tavasszal, mit jelent az, hogy meg tudjuk mutatni nem csak a gyerekeinknek, hanem egyszerűen magunk is fel tudjuk fedezni azt a természetet, amilyennek mi megismertük. És hogyha végérvényesen leromboljuk azt, ami körülöttünk van, akkor nem csak a jövő generáció, hanem már a mi generációnk és a közvetlenül utánunk jövő generációnak is óriási károkat okozunk, és most sajnos e felé haladunk, itt nem csak a klímaváltozásról van szó, mert manapság mindent a klímaváltozásra fognak, hogyha egy nap őrült meleg van, akkor az klímaváltozás, hogyha hirtelen leszakadt két havi eső néhány óra alatt, az klímaváltozás, hogyha árvizek vannak, klímaváltozás, hogyha aszály van, klímaváltozás. Tehát alapvetően mindent a klímaváltozásra fogunk, de hogyha visszagondolunk, akkor az 1960-as, 70-es években már jelentek meg olyan munkák, tudományos értekezések, amelyek felhívták a figyelmet arra, hogy a káros anyagkibocsátás, a folyamatos környezetrombolás, az milyen jövőképet ad számunkra. És hát gondoljunk bele, hogy az 1970-es évek óta eltelt 50-60 év, és alapvetően most látjuk azokat a problémákat, amelyeket akkor előrejeleztek, hogy majd 50 év múlva történik valami. Hát most az 50 éven belül vagyunk, és most nem azt mondják, hogy majd 2050-2100, hanem azt állítják a tudósok jelentős része, hogy 2030-tól azok a folyamatok, amelyeket már most is érzékelünk, egyre súlyosabban és egyre gyakrabban fognak megjelenni. Az aszály, a hirtelen lezúduló óriási esők, a szélsőséges időjárás, a hőhullámok és ez a masszív természetrombolásnak a következménye, ez 2030-tól fel fog gyorsulni. Ez azt jelenti, hogy az az alkalmazkodási folyamat, amelyről úgy gondoltuk, hogy még évtizedeink vannak ahhoz, hogy alkalmazkodjunk, és mondjuk a városainkat, mert ugye alapvetően a történet arról szól, hogy akik településen élnek, azok miként képesek településeken, miként képesek alkalmazkodni a szélsőségesebb időjáráshoz, miként tudják felkészíteni önmagukat, a településeket, az infrastruktúrát arra, ami vár ránk. És valóban igazat kell adjak, hogy nem arról szól a történet, hogy mi lesz a jövőben, hanem arról szól, hogy mi van most, és hogyan tudnánk tenni ez ellen. Nagyon sok jó kezdeményezés van, lokális kezdeményezések, akár a homokhátság kapcsán, amely Magyarország egyik legaszályosabb területe, és ugye fél sivatagán nyilvánították, most már Magyarország 10%-át nyilvánították ilyen fél sivatagos terület, és sajnos az előrejelzések azt mutatják, hogy a jövőben ennek a területnek a nagysága növekedni fog elsősorban a Dunától keletre fekvő térségekben. Ugye alapvetően ehhez alkalmazkodni kell, és alkalmazkodni lehet. Vannak forgatókönyvek, és sajnos azt kell mondjam, hogy nem túl rózsás a helyzet, mert hogy eddig alapvetően a legsúlyosabb és a legproblémásabb forgatókönyvek érvényesültek, és azok a, hogy mondjam, derülátó vagy kedvező forgatókönyveket felvázoló jövőképek, azok egyre inkább elhalványulnak, és egyre inkább előtérbe kerülnek azok a drasztikus lépések, amelyeket meg kell és érdemes megtenni annak érdekében, hogy egyáltalán egy élhető jövőt biztosítsunk. Még egyszer mondom, nem csak a jövő generációnak, hanem a mi generációnak egyaránt.
1: Hát igen, azért még mi is itt leszünk, remélhetőleg egy jó darabig a Földön. Mik ezek a drasztikus lépések, amiket most így emlegetett, csak a példák, hogy mi az, amit... Nem tudom, hogy ebben már benne van-e az is, amit mi tehetünk, mindenki a saját kis háztartásában, a saját településén, vagy ezek azért ennél tovább mutatnak, és ez már országos szinten, világszinten értendő drasztikus lépések.
2: Először a nagy politikáról beszélnék egy néhány mondatot. Tehát a nagy politika önmagában nagyon sokat tehetett volna, és még mindig nagyon sokat tehetne annak érdekében, hogy a klímaváltozásnak a hatásait azt csökkentsük. Nagyon úgy néz ki, hogy a kibocsátás elleni harcot a nemzet közösség elveszítette, mert hogy folyamatosan a rengeteg nemzetközi egyezmény, megállapodás, ígéret ellenére sajnos azt kell mondjuk, hogy a kibocsátásunk az folyamatosan növekszik. Ugye alapvetően a Párizsi Klímaegyezmény, ami 10 évvel ezelőtt született meg, a Párizsi Klímaegyezmény az egy ilyen 2-3 Celsius fokos növekedéssel számol, de a kedvező forgatókönyvek alapján egy 2 Celsius fokos átlaghőmérséklet növekedés próbált meg meghatározni, és nagyon úgy néz ki, és szinte ebben is konszenzus mutatkozik, hogy túlléptük ezt a 2 Celsius fokos növekedést. Ez azt jelenti, hogy az a forgatókönyv, amit vészforgatókönyvnek jelöltünk, az életbe lépett. Ugye alapvetően tehát a kibocsátás elleni harcot nagyon úgy néz ki, hogy az emberiség elveszítette. Itt egy új forgatókönyv lép életbe, ez pedig az alkalmazkodási forgatókönyv. Ez azt jelenti, hogy különböző stratégiákra van szükség, aszálystratégiára, klímastratégiára, árvízstratégiára, tehát a szélsőségekkel való megküzdés stratégiáira. Át kell alakítsuk a városainkat teljes mértékben, ez is a nagy politikának a része. Át kell alakítsuk az infrastruktúra egy jelentős részét, például vizet kell visszaengedni a tájba. Magyarországon ez egy óriási probléma. Ugye alapvetően 100 évig küzdöttünk az árvizek ellen, ugye a folyamszabályozásokat követően 100 évig arról volt szó, hogy árvizek ellen küzd Magyarország, kiszolgáltatott Magyarország. A vizeink 97%-a egy másik ország területéről érkezik a mi országunk területére, a hazánk területére, de alapvetően arról szólt a történet, hogy árvizek ellen küzdöttünk, belvizek ellen küzdöttünk. Az utóbbi 10 évben pedig aszály ellen küzdünk, az ellen küzdünk, hogy valahogy megtartsuk a vizet, ez a víz megtartásról fog szólni, és ez megint csak a szélsőségekről szól, tehát egyszerre lehet árvíz, és akár ugyanabban az évben hatalmas aszály, mert hogy rendkívüli módon gyorsan párolok a Kárpát-medencében, ugye a víz, a csapadék jelentős része az egyszerűen átfolyik az országon, ugye lehull, és átfolyik az országon, tehát víz megtartási projektek kellenének, ez megint a nagy politikának az asztala. Tehát rengeteg olyan dolog van, amelyet egyszerűen a kisemberek maximum lokális szinten tudnak elkezdeni. Ugye ültetni fákat lehet, de azokat gondozni kell, lehet létrehozni zöld felületeket, de engedélyek kellenek hozzá, és ugye belterületen nagyon nem egyszerű olyan területeket találni, ahol ültetni lehet, vagy zöld felületeket lehet létrehozni. Meg kéne tartani a vizet a tájban, de ezek nagy projektek, tehát értelemszerűen ugye összefogással lehet ezeket megtenni. Itt a nagy politikának óriási felelőssége van, és hát pénz, ugye az a legfontosabb, hát finanszírozni kell ezeket, ugye pénzről szól a történet, a pénzt azt megint csak a kormányzatok, a nemzetközi szervezetek, a nemzetközi összefogás képes biztosítani. Hogy a kisember mit tehet, az is rendkívül fontos, de a nagy politika, illetve a gazdasági szereplők felelősségvállalása nélkül a kisemberek által megtett lépések sajnos nem lehetnek elegendőek, ezért felhívnám a figyelmet arra, hogy csak és kizárólag összefogással lehet változtatni, és összefogással lehet ezt a borús vagy aggodalomra okot adó jövőképet valamiféle képpen árnyalni, és valamiféleképpen szebbé tenni.
0: Családi piknik.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5, Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
9: Telefonszám 29-361-776.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.
1: A beszélgetés már is folytatódik itt a Családi piknikben, az Otthon hangján.
2: Hát akkor most térjünk arra rá, hogy mi akkor mit tehetünk. Volt szó már itt ugye az aszályról, a víz megtartásról. Ez például így kis településeken mi az, amivel tudunk segíteni azon, hogy a háztartásunkban megmaradjon a víz?
3: Alapvetően nagyon-nagyon fontos ugye a csapadék víznek a gyűjtése. Ezt nagyon sok helyen már elkezdték, és rendkívül jó lehetőségek találunk víztartályokban a csapadékvíz összegyűjtése, később ebben lehet öntözni, tehát használni lehet ezt a vizet, ez egy nagyon-nagyon fontos, ugye, mint említettem, hazánkban az egyik legnagyobb probléma, hogy a csapadék lehullás után egyszerűen elfolyik és kifolyik az országunkból a folyamaink által, egyszerűen nincs víz megtartó képessége Magyarországnak, ez egy óriási probléma, és most indulnak az elmúlt években azok a projektek, azt kell mondjuk, hogy kvázi ilyen úttörő jellegű projektek, amelyek ezt a víztartást próbálják befolyásolni. Nagyon sok jó kezdeményezés van, ugye azt szoktam mondani, hogy nem kell nekünk feltalálni mindig a spanyol viaszt, hiszen vannak jó kezdeményezések, ilyen például a Szivacsváros kezdeményezés, amely megpróbálja úgy átalakítani a városok belső tereit, hogy a teljesen lebetonozott térségeket megpróbálja ilyen úgynevezett esőkertekkel és a csapadékot megtartó talajokkal pótolni. Kísérletek vannak arra vonatkozóan, hogy milyen talajokat és milyen növényzetet érdemes létrehozni, ültetni, illetve gondozni annak érdekében, hogy a csapadékot minél hatékonyabban megtartja. Ez ugye nagyon fontos a homokhátság térségében is, ugyanis a talajnedvesség az folyamatosan csökken. Egész egyszerűen azt mondják a mezőgazdasági szakemberek, hogy már az öntözés sem elegendő arra, hogy visszapótolja a talajból elvesző nedvességet. Alapvetően itt víz megtartó képességet kell növelni, erről már beszéltünk. Nagyon-nagyon fontos, hogyha lebontjuk személyekre, hogy mit lehet tenni. Ugye nagyon fontos az, hogy a saját kibocsátásunkat próbáljuk megcsökkenteni. Ehhez arra van szükség, hogy amennyiben lehetséges, egyre kevesebbet használjuk az autónkat, próbáljunk meg gyalogolni, biciklizni, rollerezni, vigyázva egymásra és magunkra természetesen. Használjunk tömegközlekedést, próbáljuk meg a saját kibocsátásunkat valamilyen szinten csökkenteni. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, aki meg tudja tenni, és aki képes alkalmazkodni. Nagyon fontos, én azt gondolom, és tényleg lerágott csont, azt gondolom, nagyon sokan ismerik ezeket a kifejezéseket, hogy próbálj meg tudatosabban élni, és tudatosabban fogyasztani. Tehát amire nincs szükségünk, azt egyszerűen próbáljuk meg ne megvenni. Próbálj meg tudatosabban étkezni, egészségesebben étkezni. Ez megint csak segítheti a saját boldogságunk, a saját jól létünk alakulását, és ez megint csak hát értelemszerűen a közösségre is jó hatással van, aztán mehetünk tovább, hogyha helyben cselekszünk, akkor valószínűleg ennek hatásai lesznek. Próbáljunk meg a közösségekben gondolkodni, tehát azt szokták mondani, hogy egy ember nagyon sok mindent tehet, de a közösségek még többet tehetnek. Tehát biztos, hogy a szomszéd, a szembeszomszéd, a velünk egy helyen élők ugyanilyen hasonló gondolatokkal rendelkeznek. Beszélgessünk velük. Ha valakin érezzük, hogy nem érzi jól magát, problémák merülnek fel, akár a klímaváltozás, akár más kapcsán, beszélgessünk velük, osszuk meg a saját problémánkat. Én azt gondolom, nem szégyen egyébként erről beszélgetni, és egyre inkább afelé tolódunk el, hogy ebből az online világból egy kicsit kiszakadva próbáljunk meg visszaadni a közösségeknek, és beszélgetni arról, hogy és te hogy oldottad meg? Ez egy nagyon jó ötlet, megpróbálom én, és osszuk meg egymással a tapasztalatainkat, gondolatainkat. Én azt gondolom, ez legalább az első-második lépés az irányába, hogy kicsit egyrészt oldjuk azt a feszültséget, azt a szorongást, ami hát lassan minden emberben megjelenik ezen környezeti problémák kapcsán. Másrészt pedig tényleg arra nagyon jó, hogy a tapasztalatainkat, gondolatainkat megosszuk egymással, tehát ebből a szempontból, és hát még a végén barátokra is lelünk, tehát hogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Úgyhogy nagy politika, településen élők, közösségek és az egyén valamilyen fajta összefogására van szükség ahhoz, hogy ezt a problémát kezeljük. És megint mondhatják nagyon sokan, hogy lám-lám, a multinacionális vállalatok, a nagy politika rátolja a felelősséget az egyénre, hogy az egyén csökkentse a kibocsátását, ő egyen kevesebbet, ne együnk annyi hús, stb. Ez részben igaz, viszont ezt a felelősséget számon is tudjuk kérni egyébként a vállalatokon, például úgy, hogy nem fogyasztunk, tehát a fogyasztásunk csökkentésével tudjuk számon kérni a vállalatokat, hogy mi megtettük a lépéseket, ti is megtettétek azt, amit képesek vagytok megtenni, vagy meg tudnátok tenni. Tudunk szavazni a fogyasztásunkkal, tudunk szavazni azzal, hogy tudatosabban élünk, és ez mind-mind-mind egyszerre képes változtatni. Hát azokon a lehetőségeken, amelyek szűkülnek, viszont enélkül én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon borús jövőképet látunk magunk előtt.
2: Még talán annyi kérdésem lenne, hogy aki szeretne ezekről többet tudni, olvasni egy kicsit utána, vannak-e olyan akár szakmai lapok, akár olyan oldalak, újságok, ahol mondjuk kevésbé szakmaian van leírva, tehát akár laikusként is jól átlátjuk ezeket, milyen oldalakat, szakú újságokat lehet esetleg így megtalálni, vagy cikkeket, kutatásokat?
3: Igen, ez nagyon fontos, hogy külön választjuk. Én magam nem vagyok meteorológus, nem vagyok klimatológus, én egy történész vagyok eredetileg, aki politikával is foglalkozik, és hát ugye mondhatnák, hogy hát mindenki maradjon a saját kaptafájánál, és ez teljes mértékben igaz, de egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az emberiség 70%, és Magyarországon is az emberek 70%-a településeken él, városokban él. Alapvetően ezek a közösségek lesznek azok, amelyek leginkább érzékelni fogják a klímaváltozásnak a hatásait, vagy már most érzékelik. És ugye ez egy társadalmi kérdés is. Tehát nem lehet lecsupaszítani környezeti, vagy gazdasági, vagy klíma kérdése, hanem ezek mind társadalmi kérdések, hiszen az árvizek minket veszélyeztetnek, a hőhullámok minket veszélyeztetnek, a betegségek, a járványok minket veszélyeztetnek. Tehát alapvetően azt szokták mondani, hogy a természet köszöni jól van, képes regenerálódni, hogyha békén hagyják végre, de az emberek, a közösségek, ők nem képesek maguktól valami újat, valami más létrehozni, hanem ezekhez lendületet kell adni, és ez az a lendület, amely a közösségekben rejlik, hogy valamit alkossanak, változtassanak, lépéseket tegyenek. Ez alapvetően mind külső, mind belső hatását együttesen szokott megtörténni, és alapvetően én azt szoktam mondani tényleg, hogy az internet nagyon sokat segít. Rengeteg interjút, rengeteg anyagot, podcasteket lehet találni, a YouTube tele van podcastekkel, a Spotify tele van podcastekkel. Érdemes ezeket nézegetni, hallgatni, mert vannak olyanok, akiket jobban érdekel a téma, vannak akiket kevésbé, és a klímaszorongástól, a klímaváltozásig, a környezetrombolástól, az építő jellegű, konstruktív projektekig mindenről lehet hallani és lehet látni. Vannak nagyon jó kezdeményezések a vízzel kapcsolatban, az aszály elleni intézkedésekkel kapcsolatban. Egész egyszerűen az ember, hogyha érdekli és egy kicsit rákeres, akkor nem kell tudományos értekezéseket olvasni, hanem nagyon-nagyon jó interjúk és anyagok vannak az interneten, és mindenkit tényleg hát bátorítanék arra, hogy nyugodtan olvasgasson, mert hát ez értelemszerűen nem okoz problémát, és talán segíthet abban, hogy feldolgozzuk közösen, mint egy közösség, dolgozzuk fel a klímaváltozással kapcsolatos szorongásainkat vagy problémáinkat.
2: Köszönöm szépen. Hát az összefogás akkor a legfontosabb. Tényleg mindannyian valamilyen településen élünk, akár kisváros, akár nagyváros, akár egy kis község, ahol szintén találunk biztosan olyan embereket, akik velünk együtt ugyanúgy gondolkodnak a környezetünkről, és tehetünk is közösen ezért. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és beszélgethettünk erről.
3: Én is köszönöm szépen, egy szép napot kívánok mindenkinek.
2: Szép napot kívánok én is.
0: Családi piknik.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: támadás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest aljárata. Újabb támadás érheti a magyar nyelvet Kárpátalján. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a magyar közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. A ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest Tallinn járata vasárnap reggel 5:30-kor, írja a Tudás Morzsáka repülésről nevű Facebook oldal bejegyzésében. Az Airbus A321 Neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rövid ideig történő várakozás után rendben leszálltak. A madárral ütközés sajnos nem ritka dolog, az viszont ritka, hogy a repülőgépen problémát okozzon. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogyha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartó személyzet is. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Favi Gábor egyetemi agyunktus, a csapat vezetője az MT-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepelt, közölt a csapatvezető. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskolának küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. Az ukrán lépés miatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kérdésre. Ma változóan napos felhős időre számíthatunk a térségben, a legtöbb helyen száraz marad az idő, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki futózápor, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét első napján sok napsütésre készülhetünk, jelentős csapadék nem várható, legfeljebb csak elvétve alakulhat ki gyenge zápor. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 2 óra múlt pár perccel folytatódik a családi piknik itt az Otthon hangján. Ebben az órában közérdekű információkkal jelentkezem majd. Az óra második felében pedig megnézzük, hogy milyen idő vár ma este és holnap ránk. Egy kis betekintést a jövő hétbe. Most pedig Damiano David és a Zombie Lady jön itt az Otthon hangján.
2: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
1: Az Otthon hangja.
3: Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.

0: zene. A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Közérdekű információkkal megyünk már is tovább. Budapest környéki törvényszék tájékoztatja a lakosságot, hogy a Budapest környéki törvényszéken és az illetékességi területéhez tartozó valamennyi bíróságon az ítélkezési szünet időtartama 2026. július 15-től 2026. augusztus 19-ig tart. Kérjük, ügyeik intézése során vegyék figyelembe a bíróságok eltérő működési rendjét. A Gyóni Géza Általános Iskola magyar, matematika, angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres. Jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 0629 367 391-es telefonszámon. Kakucs község önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a kakucsi polgármesteri hivatal 2026. július 20-a és augusztus 2-a között igazgatási szünet miatt zárva tart. Sürgős, halaszthatatlan ügyben az alábbi ügyeleti telefonszámok hívhatók: 0620 578 30 86 vagy 0620 966 40 09. 2026. augusztus 3-ától a hivatalban a megszokott munkarendben intézhetik ügyeiket, megértésüket és türelmüket. Köszönjük!
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék, itt a reklám.
2: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
3: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
2: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
3: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
2: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
3: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
4: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
5: 93.4
1: Rádió Dabas. Reklám voltam, viszont hallásra.
6: A ráckevei hév vágányzári munkái miatt észszerű pótlást kér az országgyűlési képviselő. Türelmet kér a lakosságtól a távközlési hálózat fejlesztése miatt Pilis polgármestere. 30 fok alatt lesznek a maximumok.
5: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
5: Első kézből.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Türelmet kér a lakosságtól a távközlési hálózat fejlesztése miatt Pilis polgármestere. Az elmúlt napokban több lakossági megkeresés is érkezett a szolgáltató által végzett hálózatfejlesztési munkálatokkal kapcsolatban. Erről tájékoztatott László Attila. A jelzések szerint az útburkolatok felbontása, az árkok kialakítása és a kivitelezéssel járó ideiglenes forgalmi nehézségek több helyen is megnehezítik a mindennapi közlekedést. A városvezetés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a beruházás Pilis egyik legjelentősebb infokommunikációs fejlesztése, amely hosszú távon korszerűbb internetes infrastruktúrát biztosít a településen. A fejlesztésnek köszönhetően olyan külterületeken is elérhetővé válik a nagysebességű internetkapcsolat, ahol erre eddig nem vagy csak korlátozottan volt lehetőség. A korszerű hálózat a lakosság mellett a helyi vállalkozások, az otthonról dolgozók és a diákok számára is jelentős előrelépést jelent. A városvezetés arra kéri az érintett lakosokat, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak időszakos forgalomkorlátozásokra. Hozzátették, bár minden fejlesztés átmeneti kellemetlenségekkel járhat, a beruházás hosszú évekre meghatározza Pilis digitális fejlődését és versenyképességét, ezért kérik a lakosság türelmét és együttműködését a kivitelezés ideje alatt. Nyílt levélben fordult dr. Bilisi Zita, a Pest vármegyei 9-es számú választókerület képviselője, a MÁV HÉV H6-os forgalom szervezéséhez, hogy a HÉV vágányzári munkái idején kiemelt figyelmet fordítsanak az átszállásokra és az utasokat érintő problémákra, főként a Ráckeve felé tartó irányban. A képviselő arra kéri a vasúttársaságot, hogy a forgalom megszervezése során kiemelt figyelmet fordítsanak az utasok biztonságára, valamint a HÉV és a pótlóbuszok közötti csatlakozások biztosítására. Levelében hangsúlyozza, az átszállási időnek nem csak a menetrendi csatlakozásra, hanem a biztonságos gyalogos áthaladásra és a járműre történő felszállásra is elegendőnek kell lennie. Dr. Bilisi Zita felhívja a figyelmet arra is, hogy a HÉV átjáró mellett jelenleg nincs olyan biztonságos gyalogos átkelő, amely megfelelően szolgálná a volánbuszról érkező utasokat. Véleménye szerint emiatt sokan szabálytalanul kelnek át az úttesten, ami balesetveszélyes helyzeteket idéz elő. Ezért kezdeményezi a helyzet mielőbbi felülvizsgálatát és egy biztonságos gyalogos átkelő kialakításának megfontolását. A képviselő emellett azt is kéri, hogy a pótlóbuszok kapacitását igazítsák a várható utasforgalomhoz. Mint írja, a tapasztalatok szerint a csúcsidőszakban a H6-os hévjáratok jelenleg is nagy kihasználtsággal közlekednek, ezért a vágányzár idején elegendő számú pótlóbusz biztosítása elengedhetetlen.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
7: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy hete szombaton délután az NB3-as bajnokság délkeleti csoportjában legutóbb bajnoki címet szerző Monorese vendégeként lépett pályára gála mérkőzésen az NB1-es Kispest Honvéd csapata. Mint ismert, a fővárosi Piros-Fekete klubbal partneri kapcsolatban lévő Monori Sportegyesület alapításának 125. évfordulója alkalmából játszott egymással a két együttes. A találkozó előtt elbúcsúztatták Bozsó Antalt, aki nem olyan régen befejezte az aktív pályafutását. A sárga mezes fővárosiak kezdték aktívabban a mérkőzést, előbb Gyurcsó Ádám beadását követően Zújgéber Ákos fejese ment el a kapu mellett, majd pár perccel később ugyancsak ő és Gyurcsó is egyaránt célt tévesztett. A 14. percben megszerezte a vezetést a Honvéd, Kálai Kevin ugratta ki Zújgébert, aki remek ütemben talált Gyurcsó elé, a támadó pedig higgadtan a kapuba lőtt. Nem sokkal később Kállai próbálkozott meg egy távoli lövéssel, ekkor azonban a hazia kapusa Gensler Gellért mutatott be egy bravúros védést. Az első játékrész feléhez közeledve Kovács Erik egy remek csel után tette Gyurcsó elé a labdát, lapos lövése azonban a bal kapufa mellett haladt el. A 36. percben Kállai harmadik kísérletét ismét Gensler kapus hárította. A 40. percben két gólosan nőtt a vendégek előnye, Zújgéber középre fejelte a labdáját, utána pedig Somogyi Tamás higgadtan helyezte a kapuba a labdát. Nem sokkal a szünet előtt Pekár István triplázta meg a Honvéd előnyét, így három gólos kispesti vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok. A fordulást követően is jobbára a fővárosiak akarata érvényesült, majd a 65. percben újra beindult a henger. Somogyi Ádám passzát követően Szamos Ádám volt eredményes. A 77. percben újabb volt láthatott a publikum, Szamosi remek ütemben ugratta ki Alikot, és frissen igazolt Bosnyák támadó pedig maga biztosan helyezte a kapuba a labdát. A 83. percben büntetőhöz jutott a Honvéd, amelyet Alik vállalt magára, aki higgadtan hajtotta végre az ítéletet, ezzel beállítva a találkozó 0-6-os végeredményét. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Napos idővel kezdődik a hét, többnyire kevés felhővel, és helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati északi szél élénk olykor erős lesz. A minimum 11 és 19, a maximum 24 és 29 fok között változhat. Köszönöm a figyelmet!
7: Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: Ahogy ígértem az óra elején, egy kis időjárás jelentéssel is jövök. A mai este egy újabb hidegfront érkezhet északnyugat felől. Emiatt napos, gomoly felhős idő mellett szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A front érkezésével estétől egyre több felé feltámad az északnyugatira forduló szél, zivatarokat, viharos lökések kísérhetnek, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, és ennek következtében, ha átnézünk hétfőre, akkor szintén egy lehűlés, egy kicsit alacsonyabb hőmérsékletek várnak bennünket. Egy gyengén felhős és szeles nap érkezik hétfőn, és a hideg front után a csúcs hőmérsékletek 17 és 28 fok között alakulnak egész nap, és azok, akik a szeles időjárásra érzékenyek, azok készüljenek fel. A mai napon még meleg, kánikula, de hol estére már jön a hideg front, úgyhogy ha érzékenyek vagytok rá, akkor ez is okozhat ma problémát nektek. Megyünk is tovább, és már is jön Brian Adams és a Cloud Number 9.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: És mi itt vagyunk az óra végén, de még a következő órában is folytatódik a családi piknik, megnézzük, mi a helyzet az utakon, egy kis reklámszünetre megyünk előbb, utána pedig országos híreink után folytatjuk, és a következő órában pedig programokkal érkezem hozzátok.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám!
2: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
9: Telefonszám 29-361-776.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton...
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek.

0: szolgál, Tóth András vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósvai Gábor belügyminiszter szombati Facebook bejegyzésében. A tárcavezető szerint gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni. A folyamat során először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretén belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden a terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztlet. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azzal magyarázta akkor Györfi leváltását, hogy egy kevésbé elhasználódott szereplő lehetőséget ad arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja végre ne elsősorban védekezzen, hanem magyarázzon, ne eltakarjon, hanem feltárjon, ne a bűnbakokat keresse, hanem tanuljon. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 15 óra után pár perccel folytatódik a családi piknik itt az Otthon hangján, és amint ígértem, ebben az órában pedig megyünk majd tovább, program ajánlókkal készültem, úgyhogy tartsatok velem most is, de most először zenélünk, jön Santana és a Gruppo Frontera közösen Mirre Tiro itt az Otthon hangján.
2: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
1: Az Otthon hangja.
3: Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.

0: és ahogy ígértem, Dua Lipa után akkor ajánlom is az első programot még hozzám. Idén ismét itt a Kukorica útvesztő, ha szerettek kalandozni, akkor idén is vár benneteket. Lazán végig sétálhattok egy 4,5 hektáros kukoricatáblában, és ez bizony nem lesz unalmas, főleg azért nem, mert pihent elmék kacskaringós útvesztőt vágtak a gyanútlan látogatók próbatételére, és a 4 meseszobában elhelyezett játékkal még növelik is az izgalmakat. 17. éve várja a kalandvágyó útvesztősöket a Kismária Hortenzia honismereti kör tagsága. A kb. 2,5 kilométeres sétakaland mellett az idén is adhok programok teszik kellemessé a természet járást. Jár velünk egy nagy kalandra, hogy mik várhatók, mesefigurákkal való találkozások, kézműves foglalkozások, emese jósdája, ismerkedés mezőgazdasági géppel, kamionozni is lehet kicsit az útvesztőben, kutyás bemutató is lesz, csillagászok is lesznek, koncertek is, szóval várnak benneteket. Vasárnaptól csütörtökig 17 és 21 óra között, pénteken, szombaton pedig 17 és 24 óra között várnak benneteket. Kis zomboron van tehát, Óbébai út és Kübekháza felé vezető út a község központjától kb. 2,5 kilométerre, de további információkat az útvesztő.com-on találhattok erről.
1: Családi piknik.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
7: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi piknik.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Az éven című dal után pedig egy blues fesztiválra invitálok benneteket. Július végén közel 3 napon át fergeteges blues koncertek hozzák el a nyári fesztivál hangulatot és a valódi közösségi életérzést az agglomeráció festői városába. Zsámbékról van természetesen szó. 10. évfordulójához érkezett a Zsámbéki Művelődési Ház és a környéken élő blues zenészek összefogásából létrejött Zsámbéki Blues Piknik. A kezdetekben egynapos program eleinte a helyi zenekarok támogatására irányult, azonban a rendezvény időközben olyannyira népszerűvé vált, hogy az érdeklődik ma már közel 3 napon át élvezhetik a blues dallamokat festői környezetben. A fesztiválnak ugyanis idén is az ország egyik legszebb szabadtéri helyszínén, a Zsámbéki Rom templom előtti területen lehettek részesei, de a Művelődési Ház és a Nottratória étterem is remek programok garmadájával vár benneteket. Hogy mik ezek a programok, akkor a fanzin.hu oldalán is megnézhetitek, illetve a zsámbékibluespiknik.hu oldalon is megtaláljátok a 3 napos program pontos leírását óráról órára.
1: Családi piknik.

0: Így 4 órához közeledve véget ért a családi piknik itt az Otthon hangján. Én köszönöm, hogy velem töltöttétek ezt a napot, és további jó rádióhallgatást kívánok nektek. A héten pedig találkozunk. Szép vasárnap estét mindenkinek. A mikrofonnál Szlóka Brigit hallottátok.
1: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
0: A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádiódabas.
2: Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Szeptemberben indulhat meg a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17-es elhárításért. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően.

0: Majd akár rövid időn belül az utasforgalom is megindulhat. Azt mondta, hogy a próbafutások alkalmával úgy közlekednek majd a vonatok, mintha valóban utasokat szállítanának, írja a Világgazdaság. Ez lehetőséget teremt majd arra, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e. Ha ott minden rendben van, akkor néhány héttel később, akár szeptemberben elindulhat a személyforgalom. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszentmiklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számoz be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: veled ez a hely.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: Van az, amit én se bírok, zuhanok a mélységgel, de a fénybe bízok.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Megjelent a magyar közlönyben a 17. alaptörvénymódosítás. Két villamos baleset is történt éjszaka a fővárosban. Irán elleni válaszcsapást indított az amerikai haderő katonáinak halálát követően. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
0: Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a magyar közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. Vasárnap hajnalban fél egy körül két villamos ütközött össze a Könyves-Kálmán körúton a fővárosban, amelyek a kocsiszínbe tartottak, az egyik vezető megsérült a balesetben, közölte Facebook oldalán a Csepel Info. Összeütközött egy villamos és egy személygépkocsi a Szent Gellért téren a Szabadsághíd lábánál, közölte vasárnap honlapján a katasztrófavédelem. Azt írták, a villamoson mintegy 50-en utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőjéhez mentő érkezett. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpiának honlapján a katasztrófavédelem. Azt írták, a villamoson mintegy 50-en utaztak, nekik nem esett bajuk, de az autó vezetőjéhez mentő érkezett. Arany, ezüst

0: Amerikai haderő iráni célpontok ellen szombaton, miután Jordániában amerikai katonák vesztették életüket egy Iránból indított pénteki támadásban. A középső parancsnokság közösségi médiában megjelent közleménye szerint washingtoni idő szerint este 6 órakor indult az újabb művelet légi csapások formájában. A csapásmérés célja, hogy Iránt további támadó képességeitől fossza meg, amelyekkel fenyegeti a Hormuzi szorosban zajló kereskedelmi hajózást, valamint cél, hogy keményen megbüntesse az iszlám forradalmi gárda egységeit, amelyek amerikai katonák halálát okozó támadásokat indítottak Jordániában az előző éjszaka, áll az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményében. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 Dablab Dabas kukac gmail.com
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, kiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat.

0: kapcsán elérhetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakukban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Ott hagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az országos mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtisztet. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: 20-szor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok, ez a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistája, én Kis György Krisztián vagyok. A következő két órában pedig együtt számoljuk vissza a 7-20 legnépszerűbb dalát. Köszönjük, hogy velünk tartatok ma is, induljon tehát a lista. 20. helyen találjuk újdonságként a TNT, ugye Itt alszol című dalát. Aztán jöjjön egy érdekesség Ed Sheeranről, mielőtt világsztár lett volna, éveken keresztül napi több koncertet adott kisebb klubokban és utcazenészként is fellépett. Egyszer azt nyilatkozta, hogy több mint 300 koncertet adott egyetlen év alatt. Ez a hihetetlen kitartás vezetett odáig, hogy ma már stadionokat tölt meg, az Azizam pedig ismét bizonyítja, hogy mindig tud újat mutatni, mert hogy a 19. helyen találod majd ezt a felvételt, a 18. a héten a Halott pénz és a gyerekek.
2: Ezen a héten
5: ez a dal a 20.

0: FM a legjobbat érdemled.
1: Húszszor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: A ráckevei hév vágányzári munkái miatt ésszerű pótlást kér az országgyűlési képviselő, türelmet kér a lakosságtól a távközlési hálózat fejlesztése miatt Pilis polgármestere, 30 fok alatt lesznek a maximumok.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Türelmet kér a lakosságtól a távközlési hálózat fejlesztése miatt Pilis polgármestere. Az elmúlt napokban több lakossági megkeresés is érkezett a szolgáltató által végzett hálózatfejlesztési munkálatokkal kapcsolatban. Erről tájékoztatott László Attila. A jelzések szerint az útburkolatok felbontása, az árkok kialakítása és a kivitelezéssel járó ideiglenes forgalmi nehézségek több helyen is megnehezítik a mindennapi közlekedést. A városvezetés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a beruházás Pilis egyik legjelentősebb infokommunikációs fejlesztése, amely hosszú távon korszerűbb internetes infrastruktúrát biztosít a településen. A fejlesztésnek köszönhetően olyan külterületeken is elérhetővé válik a nagysebességű internetkapcsolat, ahol erre eddig nem, vagy csak korlátozottan volt lehetőség. A korszerű hálózat a lakosság mellett a helyi vállalkozások, az otthonról dolgozók és a diákok számára is jelentős előrelépést jelent. A városvezetés arra kéri az érintett lakosokat, hogy a munkaterületek közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek és számítsanak időszakos forgalomkorlátozásokra. Hozzátették, bár minden fejlesztés átmeneti kellemetlenségekkel járhat, a beruházás hosszú évekre meghatározza Pilis digitális fejlődését és versenyképességét, ezért kérik a lakosság türelmét és együttműködését a kivitelezés ideje alatt. Nyílt levélben fordult dr. Bilisit Zita, a Pest vármegyei 9-es számú választókerület képviselője, a MÁV HÉV H6-os forgalom szervezéséhez, hogy a HÉV vágányzári munkái idején kiemelt figyelmet fordítsanak az átszállásokra és az utasokat érintő problémákra, főként a Ráckeve felé tartó irányban. A képviselő arra kéri a vasúttársaságot, hogy a forgalom megszervezése során kiemelt figyelmet fordítsanak az utasok biztonságára, valamint a HÉV és a pótlóbuszok közötti csatlakozások biztosítására. Levelében hangsúlyozza, az átszállási időnek nem csak a menetrendi csatlakozásra, hanem a biztonságos gyalogos áthaladásra és a járműre történő felszállásra is elegendőnek kell lennie. Dr. Bilisit Zita felhívja a figyelmet arra is, hogy a HÉV átjáró mellett jelenleg nincs olyan biztonságos gyalogos átkelő, amely megfelelően szolgálná a volánbuszról érkező utasokat. Véleménye szerint emiatt sokan szabálytalanul kelnek át az úttesten, ami baleset veszélyes helyzeteket idéz elő. Ezért kezdeményezi a helyzet mielőbbi felülvizsgálatát és egy biztonságos gyalogos átkelő kialakításának megfontolását. A képviselő emellett azt is kéri, hogy a pótlóbuszok kapacitását igazítsák a várható utasforgalomhoz. Mint írja, a tapasztalatok szerint a csúcsidőszakban a H6-os hívjáratok jelenleg is nagy kihasználtsággal közlekednek, ezért a vágányzár idején elegendő számú pótlóbusz biztosítása elengedhetetlen.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy hete szombaton délután az NB3-as bajnokság délkeleti csoportjában legutóbb bajnoki címet szerző Monorese vendégeként lépett pályára gála mérkőzésen az NB1-es Kispest Honvéd csapata. Mint ismert, a fővárosi Piros-Fekete klubbal partneri kapcsolatban lévő Monori Sportegyesület alapításának 125. évfordulója alkalmából játszott egymással a két együttes. A találkozó előtt elbúcsúztatták Bozsó Antalt, aki nem olyan régen befejezte az aktív pályafutását. A sárga mezes fővárosiak kezdték aktívabban a mérkőzést, előbb Gyurcsó Ádám beadását követően Zújgéber Ákos fejese ment el a kapu mellett, majd pár perccel később ugyancsak ő és Gyurcsó is egyaránt célt tévesztett. A 14. percben megszerezte a vezetést a Honvéd, Kálai Kevin ugratta ki Zújgébert, aki remek ütemben talált Gyurcsó elé, a támadó pedig higgadtan a kapuba lőtt. Nem sokkal később Kállai próbálkozott meg egy távoli lövéssel, ekkor azonban a hazaiak kapusa Genzler Gellért mutatott be egy bravúros védést. Az első játékrész feléhez közeledve Kovács Erik egy remek csel után tette Gyurcsó elé a labdát, lapos lövése azonban a bal kapufa mellett haladt el. A 36. percben Kállai harmadik kísérletét ismét Genzler kapus hárította. A 40. percben két gólosan nőtt a vendégek előnye, Zújgéber középre fejelte a labdáját, utána pedig Somogyi Tamás higgadtan helyezte a kapuba a labdát. Nem sokkal a szünet előtt Pekár István triplázta meg a Honvéd előnyét, így három gólos kispesti vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok. A fordulást követően is jobbára a fővárosiak akarata érvényesült, majd a 65. percben újra beindult a henger. Somogyi Ádám passzát követően Szamos Ádám volt eredményes. A 77. percben újabb gólt láthatott a publikum, Szamosi remek ütemben ugratta ki Alikot, és frissen igazolt Bosnyák támadó pedig magabiztosan helyezte a kapuba a labdát. A 83. percben büntetőhöz jutott a Honvéd, amelyet Alik vállalt magára, aki higgadtan hajtotta végre az ítéletet, ezzel beállítva a találkozó 0-6-os végeredményét. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Napos idővel kezdődik a hét, többnyire kevés felhővel, és helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati északi szél élénk olykor erős lesz. A minimum 11 és 19, a maximum 24 és 29 fok között változhat. Köszönöm a figyelmet!
3: Tört fel a rádiódabasz széfjét, és vidd el a pénznyereményt! Részletek hamarosan az Otthon hangján, a 93.4-en.
6: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
8: 20-szor annyit adunk neked.
6: A rádiódabasz 20 legjátszottabb felvétele.
8: Top 20!
6: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
8: Ennek a dalnak
6: minden esélye megvan arra,
8: hogy jövő héten ne kerüljön a Top 20-ba.

0: Haladunk tovább a slágerlistán. 14. helyen Dessés Youngfly az Obamával. Kaigo már a Tropical House egyik legismertebb alakja lett, Khalid pedig elképesztően fiatalon robbant be a zenei világba, a három előadó együttműködése igazi nyári hangulatot hoz, amit közönség is nagyon megszeretett, na de ki is a harmadik, ő nem más, mint Griffin, az ő hármasuk, tehát a 13. helyen. 12. helyen pedig Anator, illetve a 54 Ultra a Talk to You-val.
1: Ezen a héten
2: az adal a 14.

0: csak egy dal választ el bennünket a top 10-től, ami egy újdonság lesz. 11. helyen nyit Temper City-től a Self-Aware. A legizgalmasabb rész azonban még csak most következik, rövidesen megérkezünk a top 10-ben, ahol már a hét legnagyobb kedvencei várnak ránk. Vajon ki állhatott fel a dobogóra, és melyik dal lehet ezen a héten az első? Néhány perc múlva minden kiderül, úgyhogy maradjatok velünk itt az Otthon hangján.
1: A Top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4.

0: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja. Csőjök Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint

0: és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta, személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Szigetszentmiklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kért el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: 20-szor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Folytatódik a Rádió Dabas heti Top 20-a. Kis György Krisztián vagyok, és már is itt a legjobb 10. Elsőként érkezik majd a 10. helyről Tóth Abigail és Accent közöse a Sugar Daddy. 9. helyen egy újabb Taylor Swift felvétel. Ezúttal majd az Open Eye lesz, amit meghallgatunk. Jennifer Lopez elképesztő karriert futott be, énekesnőként, színésznőként és producerként is a legnagyobbak közé tartozik. David Guetta pedig több mint 20 éve meghatározó alakja a tánczenei világnak. Kettőjük közös dala már most az év egyik legnagyobb klubslágere. 8. helyen tehát Jennifer Lopez és David Guetta a Save Me Tonight-tal.
2: Félúton a legjobbak között.
3: A 10.
2: A 10.

0: És már folytatjuk is, 7. helyen. Tame Impala és a Dracula. A reflektorfény most rá irányul. Sokan zenekarként ismerik, pedig a projekt mögött szinte teljes egészében egyetlen ember áll. Kevin Parker. A dalokat ő írja, ő játsza fel a hangszerek jelentős részét, és a produceri munkát is többnyire egyedül végzi. Ezért is olyan különleges a Tame Impala hangzása, hiszen egyetlen alkotó zenei világát tükrözi. A Dracula most tehát a 7. helyen szerepel a listán, de könnyen lehet, hogy még feljebb kapaszkodik a következő hetekben. Így tett a 6. helyen lévő Teddy Swims felvétel a Mr. Noi-tól, és most már a top 5-ben járunk, ahol az 5. helyet Diaz Menta Méreg című felvétele szerezte meg.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: Ezen a héten.
1: Ez a dal az ötödik. Ötödik.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason. Hiába

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
9: 20-szor annyit adunk neked.
8: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
9: Top 20!
8: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
9: Ennek a dalnak
8: minden esélye megvan arra,
9: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.

0: Már csak 4 dal maradt hátra. A negyedik helyen Bebe Rexától és Faithless-től a New Religion. A harmadik helyen Shakira és Burna Boy közöse a Die Die. A második helyen pedig Nagy Bogé és Dash a Jó leszek újrával. És mielőtt meghallgatnánk ezek a dalokat, azért emlékezzünk meg Shakiráról, aki már több mint 30 éve a popzen egyik meghatározó alakja. Érdekesség, hogy több nyelven is folyékonyan beszél, saját dalainak jelentős részét pedig maga írja. Burna Boy-jal közös felvétele ismét megmutatta, hogy milyen jól ötvözi a latin, illetve az afrikai zenei világot, úgyhogy hamarosan ezt hallhatod itt az Otthon hangján, a Top 20-ban.
1: Majdnem dobogós.
2: Ez a dal a negyedik.

0: a reflex. Elérkeztünk a pillanathoz, amelyre egész nap vártunk. A Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistájának első helyezettje Alex Warren és a Fever Dream. Alex Warren az elmúlt évek egyik legnagyobb zenei felfedezettje. Tartalomgyártóként kezdte a pályafutását, de mára bebizonyította, hogy nem csak az interneten, hanem a zenei világban is komolyan számolni kell vele. Dalai milliós hallgatottságot érnek el, a Fever Dream pedig ezen a héten nálunk is felért a csúcsra. Gratulálunk Alex Warrennek az első helyhez, köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a héten is. Ez volt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, én Kis György Krisztián voltam, találkozunk jövő héten, ugyanebben az időben, amikor ismét visszaszámoljuk a 7-20 legnagyobb kedvencét. Addig is vigyázzatok magatokra, és maradjatok a Rádió Dabassal az otthon hangján.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálon múlt egy újabb tragédia a Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökörön, Szigetszentmiklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallod Kis György Krisztiántól. Július utolsó hétvégéjén elindulnak az NB3-as csoportokban a mérkőzések. Vasárnap 17 óra 30-kor az SMTK utánában nyitja meg az idényt az előző szezon bajnoka a Monort a délkeleti csoportban. A megújult Dabas hazai pályán mutatkozik be a Szeged Csanád Grósics Akadémia 2 ellen. Délnyugati csoportban folytatja a Dunaharaszti a bajnokságot, ők a PMFC csapatához utaznak majd, ezt a mérkőzést viszont szombati napon 19 órakor rendezik. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Csapadékos idő várható.
5: Értekezlet reggel 8-kor.
6: Holnap hétfő, de ma még itt a záróra. Kapcsolj ki és élvezd a hétvége utolsó perceit. Záróra, a Rádió Dabas hétfőűző műsora a 93.4-en az otthon hangján minden vasárnap

De ma van a nap, hogy magad alatt vagy, ki deprimált, nem csinál fesztivált, csak ventilál, hisz nem kizárt, hogy ő belőle reszli vált. Már annyi kört tett, hiába már a tört lett, szedegeti szilánkjait a jobb időknek, mondod a sorszám.

Üzenik a bölcsek, embernek születni könnyebb, mint embernek maradni, s nem beállni valami Isten verte szörnynek. Pedig amikor e fura világra lögtek, előtt tanultál sírni, mint nevetni, folyt a könnyed. Ma igazi lőtt sem, vagy csupán

0: lezáróra, és a hétfő sosem jön el.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
0: Reklám voltam, viszont hallásra. Hétvége. Jó zene. Jazz. Szól. R&B.
4: Hideg az este, támad a fagy.
0: Záróra. Vasárnap az otthon hangja.

head's all messed up, and he knows just what to say. No more dogs.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 21 óra van.
1: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News.
2: Magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csúlyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt, majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakukban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Otthagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
1: www.radiodabas.hu.
2: So we are in, yes. I just wanna swim in you.
0: 93.4
1: Rádió

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63,
3: telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálon múlt egy újabb tragédia a Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Sziget-Szent Miklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: akarod, a világon bárhol hallgathatod. Bárhol hallgathatod.
1: www.radiodavas.hu.
2: Heartbreak Hotel. This is a Heartbreak Hotel.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
7: 93.4 Rádió Dabas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt!
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Megjelent a Magyar Közlönyben a 17. alaptörvény módosítás. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest aljárata. Újabb támadás érheti a magyar nyelvet Kárpátalján. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
2: Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest Tallinn járata vasárnap reggel 17:30-kor, írja a Tudásmorzsák a repülésről nevű Facebook oldal bejegyzésében. Az Airbus A321 Neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rövid ideig történő várakozás után rendben leszálltak. A madárral ütközés sajnos nem ritka dolog, az viszont ritka, hogy a repülőgépen problémát okozzon. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogyha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartó személyzet is. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Falvi Gábor egyetemi adjunktus, a csapat vezetője az MT-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepelt, közölt a csapatvezető. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskolának küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. Az ukrán lépés miatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kérdésre. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Egy hete szombaton délután az NB3-as bajnokság délkeleti csoportjában legutóbb bajnoki címet szerző Monorese vendégeként lépett pályára gála mérkőzésen az NB1-es Kispest Honvéd csapata. Mint ismert, a fővárosi Piros-Fekete klubbal partneri kapcsolatban lévő Monori Sportegyesület alapításának 125. évfordulója alkalmából játszott egymással a két együttes. A találkozó előtt elbúcsúztatták Bozsó Antalt, aki nem olyan régen befejezte az aktív pályafutását. A sárga mezes fővárosiak kezdték aktívabban a mérkőzést, előbb Gyurcsó Ádám beadását követően Zuy Géber Ákos fejese ment el a kapu mellett, majd pár perccel később ugyancsak ő és Gyurcsó is egyaránt célt tévesztett. A 14. percben megszerezte a vezetést a Honvéd, Kálai Kevin ugratta ki Zuy Gébert, aki remek ütemben talált Gyurcsó elé, a támadó pedig higgadtan a kapuba lőtt. Nem sokkal később Kállai próbálkozott meg egy távoli lövéssel, ekkor azonban a hazia kapusa Gensler Gellért mutatott be egy bravúros védést. Az első játékrész feléhez közeledve Kovács Erik egy remek csel után tette Gyurcsó elé a labdát, lapos lövése azonban a bal kapufa mellett haladt el. A 36. percben Kállai harmadik kísérletét ismét Gensler kapus hárította. A 40. percben két gólosan nőtt a vendégek előnye, Zuy Géber középre fejelte a labdáját, utána pedig Somogyi Tamás higgadtan helyezte a kapuba a labdát. Nem sokkal a szünet előtt Pekár István triplázta meg a honvéd előnyét, így 3 gólos kispesti vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok. A fordulást követően is jobbára a fővárosiak akarata érvényesült, majd a 65. percben újra beindult a henger. Somogyi Ádám passzát követően Szamos Ádám volt eredményes. A 77. percben újabb gólt láthatott a publikum, Szamosi remek ütemben ugratta ki Alikot, és frissen igazolt bosnyák támadó pedig maga biztosan helyezte a kapuba a labdát. A 83. percben büntetőhöz jutott a honvéd, amelyet Alik vállalt magára, aki higgadtan hajtotta végre az ítéletet, ezzel beállítva a találkozó 0-6-os végeredményét. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Davast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Végeredményét. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Davast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Nekem örökkére csorog a vérem bőre.
1: Hol vagy?
2: Otthon.
1: Úton.
2: Munkában.
1: Mindenütt veled van.
2: 93.4. Rádió Dabas.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavasz.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Sikerült megmenteni az életét a Dunában sodródó nőnek. Zajlik a kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Csulyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnöki mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. A pártok, a volt és a jelenlegi miniszterelnök is reagált Csulyog Tamás döntésére. Magyar Péter kormányfő azt írta, hogy rövid időn belül kiderülhet, hogy ki legyen Magyarország új köztársasági elnöke. A jelöltekről egyeztetni fog a pártok frakcióvezetőivel, és a végső döntést a parlament hozza meg. Orbán Viktor volt miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy ezzel ledőlt az utolsó gát, az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. A Fidesz frakció közleményében azt írta, Magyarországon beköszöntött a nyílt hatalmi önkény időszaka, ezért a felelősséget Magyar Péter és a Tisza párt viseli. A Tisza párt álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet, olvasható a párt közösségi oldalán. Sikerült megmenteni az életét a Dunából kimentett nőnek. Vasárnap hajnalban egy járókerű figyelt fel egy a Dunában sodródó középkorú nő segélykiáltásaira és kapálózására. A bejelentő azonnal segítséget kért. A bajba jutott nő azonban a segélyhívás közben elmerült és szem elől veszett, írja a Facebook bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat. A bejelentés után a mentők és a rendőrök is hamar a helyszínre értek, és csodával határos módon rábukkantak, és kihúzták a vízből az életjeleket nem mutató nőt, majd megkezdték az újraélesztést. A közös küzdelem végül sikerre vezetett, a nőt stabil keringéssel lélegeztetve és altatva adhatták át a sürgősségi osztályon, zárta a posztját az OMS. A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása zajlik a mai napon is, emiatt több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és a KAU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérthetetlen lehet. A tervek szerint a karbantartási munkálatok befejezését követően 2026. július 20-án hétfőn valamennyi érintett szolgáltatás ismét a megszokott rendben működik, és a kormány ablakukban is helyreáll a teljes körű ügyfélkiszolgálás. Otthagyja a mentőszolgálatot Györfi Pál. Június elején az Országos Mentőszolgálatnál leváltották Györfi Pál addigi szóvivőt, utódja pedig Szűcs Brigitta mentőtiszt lett. Györfi Pál köszönetet mondott az OMS-nél töltött 43 évért, és azt írta, hogy most egy új korszak kezdődik, tele van tetvágyjal. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Csak igazi zenékkel, Philips század legnagyobb slágereivel.
1: Beugrom a Mariana árokba, le a Mariana árokba, le a Mariana árokba.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: What we're saying is not protesting.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, felmászott valaki egy vagon tetejére, most sikerült megelőzni a tragédiát. Ismét jelentősen drágultak az albérletek a fővárosban. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Csúlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, így július 20-án 0 órától megszűnik a köztársasági elnök mandátuma. Az alaptörvény rendelkezései szerint július 20-ától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Vasárnap hajnalban valaki felmászott egy az állomáson tartózkodó tehervonat vagonjára, és ezzel közvetlen életveszélybe sodorta magát, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon, hozzátéve, hogy hajszálló múlt egy újabb tragédia a Rákosszent Mihály állomáson. Mint közölte, az állomási személyzet azonnal értesítette a hatóságokat, a felső vezetéket feszültségmentesítették, az illető végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban rövid időn belül elfogta. Személyi sérülés ezúttal nem történt. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokra még néhány napot várni kell, az albérletpiac már júniusban komoly árszint emelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Bár ez a havi ugrás önmagában drasztikusnak tűnik, az éves 4,7%-os áremelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott, ennél jóval meredekebb drágulási ütemtől. A statisztikák mögött húzódó legfontosabb trend az, hogy a fővárosban mára gyakorlatilag eltűntek a 200 ezer forint alatti albérletek. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a Hegyalja, a Szentendrei, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokban. Két napon összesen 89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért és Erdei Alfréd névre kiállított számlát kaptak. A hatóságok korábban Tökölön, Szigetszent Miklóson és Halásztálken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 ezer forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Hétfőn sok napsütésre van kilátás, csapadék maximum az Alpok alján és az északkeleti határ közelében lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 20 fok között alakul, majd napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán mindenhol számíthatunk több órás napsütésre.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Dava.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A dal visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeid. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Megjelent a Magyar Közlönyben a 17. alaptörvény módosítás. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest aljárata. Újabb támadás érheti a magyar nyelvet Kárpátalján. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Megjelent az alaptörvény 17. módosítása szombat este a Magyar Közlönyben, így hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását, továbbá rendelkezik arról, hogy a vármegye helyett ismét a megye elnevezést használják Magyarországon. A Ferihegyi felszállás közben madárral ütközött a Wizz Air Budapest Tallinn járata vasárnap reggel 5:30-kor, írja a Tudás Morzsákkal repülésről nevű Facebook oldal bejegyzésében. Az Airbus A321 Neo személyzete a visszafordulás mellett döntött, majd rövid ideig történő várakozás után rendben leszálltak. A madárral ütközés sajnos nem ritka dolog, az viszont ritka, hogy a repülőgépen problémát okozzon. Az ilyen visszatérések legfőbb oka az elővigyázatosság, valamint az, hogyha mégis észrevétlenül sérült volna a repülőgép, az a bázison derüljön ki, ahol van szerződött karbantartó személyzet is. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg július 10-e és 19-e között, tájékoztatta Magyar Falvi Gábor egyetemi adjunktus, a csapat vezetője az MT-t. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. A vizsgákon a magyar diákok kitűnően szerepeltek, közölte a csapatvezető. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátaljai iskolának küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. Az ukrán lépés miatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kérdésre.